0: 100 milliárd forintra emelkedett július végén a kincstári egységes számla egyenlege, derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. A rekordösszegű állami betétállományhoz a júliusi költségvetési többlet mellett a sikeres állampapír és devizakötvény kibocsátások is hozzájárultak. Bár augusztusban az uniós programok előfinanszírozása miatt a tartalék 4300 milliárd forint közelébe csökkent, a kormányzati likviditás továbbra is kiemelkedően magas. A szakértők szerint a kincstári számla magas egyenlege, valamint a jegybank augusztus végére 63 vessző 5 milliárd euróra növekedett, szintén rekordot jelentő devizatartaléka együttesen rendkívül erős védőhálót biztosít a magyar gazdaság számára az esetleges külső pénzügyi piaci hatásokkal szemben. Kilépett Ed Sheeran valamennyi előzenekara a brit énekes észak- és dél-amerikai turnéjáról, miután a szervezők levették a programról Macklemore-t. A rappert egy New Jersey koncert után távolították el, ahol palesztinpárti kijelentéseket tett és a gázai háborúról mutatott képeket. Az előzenekarok, köztük Finneas, Aaron Rowe, a Lucas Graham és a Beoga szolidaritásból távoztak. Sheeran közölte, Macklemore eltávolítása a promóter döntése volt, nem az övé. Az énekes szerint megdöbbentő az izraeli-palesztin konfliktus, és a békéhez sokféle megközelítésnek kell teret adni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Biztosan nem vezeti ki szeptember 30-ával a kamatstopot. Az intézkedés változatlan feltételekkel érvényben marad, jelentette be a pénzügyminisztérium. Az adósságfék kivezetéséről nem tudott megegyezni a kormány és a bankszektor, mivel a felek álláspontja jelentősen eltért. A pénzintézetek a teljes kivezetést javasolták úgy, hogy csak a leginkább rászoruló, körülbelül 10-20 ezer sérülékeny adósnak nyújtanának célzott segítséget. Ezzel szemben a kormány a lakossági ügyfelek többségénél mindaddig fenntartaná védelmet, amíg a piaci kamatszint nem csökken egy biztonságos küszöbérték alá. Elemzők szerint az egyeztetések újraindulása azért is bizonytalan, mert a kérdésben a kormány megvárhatja az Alkotmánybíróság döntését is, ahová korábban több bank fordult jogorvoslatért. A 2022-ben bevezetett kamatstop jelenleg mintegy 200 ezer lakossági hitelszerződést érint, és eddig nagyjából 500 milliárd forintos veszteséget jelentett a magyarországi bankok számára. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány, jelentette be Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán. Felhívta a figyelmet arra is, hogy akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta megváltozott a lakóhelyük, ellenőrizzék, hogy új címük szerepele a Magyar Állam kincstár rendszerében. Az érintettek erről az ügyfélkapun keresztül is tájékoztatást kaphatnak. Ha a nyilvántartott cím eltér a lakcímkártyán szereplőtől, a változást szeptember 20-án, azaz holnapig kell bejelenteni. Akik az első részletet postán kapták, azoknak nincs teendőjük, az utalvány ugyanis ugyanarra a címre érkezik. A kormány összesen 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást biztosít a rászoruló gyermekek meghatározott körének két részletben. A támogatás automatikus, így igényelni sem kell, és adó sem terheli. Az első 50 ezer forintos részletet augusztus végén folyósították. Történelmi csúcsra több mint 5500 milliárd forintra emelkedett július végén a kincstári egységes számla egyenlege, derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. A rekordösszegű állami betétállományhoz a júliusi költségvetési többlet mellett a sikeres állampapír és devizakötvény kibocsátások is hozzájárultak. Bár augusztusban az uniós programok előfinanszírozása miatt a tartalék 4300 milliárd forint közelébe csökkent, a kormányzati likviditás továbbra is kiemelkedően magas. A szakértők szerint a kincstári számla magas egyenlege, valamint a jegybank augusztus végére 63 vesző 5 milliárd euróra növekedett, szintén rekordot jelentő devizatartaléka együttesen rendkívül erős védőhálót biztosít a magyar gazdaság számára az esetleges külső pénzügyi piaci hatásokkal szemben. Kilépett Ed Sheeran valamennyi előzenekara a brit énekes észak- és dél-amerikai turnéjáról, miután a szervezők levették a programról Macklemore-t. A rappert egy New Jersey koncert után távolították el, ahol palesztinpárti kijelentéseket tett és a gázai háborúról mutatott képeket. Az előzenekarok köztük Finneas, Aaron Rowe, a Lucas Graham és a Beoga szolidaritásból távoztak. Sheeran közölte, Macklemore eltávolítása a promóter döntése volt, nem az övé. Az énekes szerint megdöbbentő az izraeli-palesztin konfliktus, és a békéhez sokféle megközelítésnek kell teret adni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
0: Biztosan nem vezeti ki szeptember 30-ával a kamatstopot. Az intézkedés változatlan feltételekkel érvényben marad, jelentette be a pénzügyminisztérium. Az adósságfék kivezetéséről nem tudott megegyezni a kormány és a bankszektor, mivel a felek álláspontja jelentősen eltért. A pénzintézetek a teljes kivezetést javasolták úgy, hogy csak a leginkább rászoruló, körülbelül 10-20 ezer sérülékeny adósnak nyújtanának célzott segítséget. Ezzel szemben a kormány a lakossági ügyfelek többségénél mindaddig fenntartaná védelmet, amíg a piaci kamatszint nem csökken egy biztonságos küszöbérték alá. Elemzők szerint az egyeztetések újraindulása azért is bizonytalan, mert a kérdésben a kormány megvárhatja az Alkotmánybíróság döntését is, ahová korábban több bank fordult jogorvoslatért. A 2022-ben bevezetett kamatstop jelenleg mintegy 200 ezer lakossági hitelszerződést érint, és eddig nagyjából 500 milliárd forintos veszteséget jelentett a magyarországi bankok számára. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány, jelentette be Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán. Felhívta a figyelmet arra is, hogy akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta megváltozott a lakóhelyük, ellenőrizzék, hogy új címük szerepele a Magyar Állam kincstár rendszerében. Az érintettek erről az ügyfélkapun keresztül is tájékoztatást kaphatnak. Ha a nyilvántartott cím eltér a lakcímkártyán szereplőtől, a változást szeptember 20-án, azaz holnapig kell bejelenteni. Akik az első részletet postán kapták, azoknak nincs teendőjük. Az utalvány ugyanis ugyanarra a címre érkezik. A kormány összesen 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást biztosít a rászoruló gyermekek meghatározott körének két részletben. A támogatás automatikus, így igényelni sem kell, és adó sem terheli. Az első 50 ezer forintos részletet augusztus végén folyósították. Történelmi csúcsra több mint 5500 milliárd forintra emelkedett július végén a kincstári egységes számla egyenlege, derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. A rekordösszegű állami betétállományhoz a júliusi költségvetési többlet mellett a sikeres állampapír és devizakötvény kibocsátások is hozzájárultak. Bár augusztusban az uniós programok előfinanszírozása miatt a tartalék 4300 milliárd forint közelébe csökkent, a kormányzati likviditás továbbra is kiemelkedően magas. A szakértők szerint a kincstári számla magas egyenlege, valamint a jegybank augusztus végére 63 vesző 5 milliárd euróra növekedett, szintén rekordot jelentő devizatartaléka, együttesen rendkívül erős védőhálót biztosít a magyar gazdaság számára az esetleges külső pénzügyi piaci hatásokkal szemben. Kilépett Ed Sheeran valamennyi előzenekara a brit énekes észak- és dél-amerikai turnéjáról, miután a szervezők levették a programról Macklemore-t. A rappert egy New Jersey koncert után távolították el, ahol palesztinpárti kijelentéseket tett és a gázai háborúról mutatott képeket. Az előzenekarok köztük Finneas, Aaron Rowe, a Lucas Graham és a Beoga szolidaritásból távoztak. Sheeran közölte, Macklemore eltávolítása a promóter döntése volt, nem az övé. Az énekes szerint megdöbbentő az izraeli-palesztin konfliktus, és a békéhez sokféle megközelítésnek kell teret adni.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
1: Lakossági jelzések érkeztek a Galgag után tapasztalható drónozással kapcsolatban, közölte a település polgármestere Agócs Gábor a falu közösségi oldalán. A településvezető arra hívta fel a drónhasználók figyelmét, hogy a repülőeszközök használatakor is tiszteletben kell tartani mások magánéletét, nyugalmát és tulajdonát. A polgármester szerint senkinek nem kellene kellemetlenül éreznie magát saját udvarán, kertjében, teraszán vagy otthon a környezetében azért, mert egy drónkamerája őt vagy környezetét figyeli. Hasonlóan fontos a gyalogosan vagy kerékpárral közlekedők magánszférájának tisztelete is. Agócs Gábor hangsúlyozta, nem magával a drónozással van probléma, hiszen az hasznos és szép hobbi lehet. Arra kérte a használókat, hogy ne irányítsák kamerájukat mások magánterületére, és ne készítsenek célzott felvételeket hozzájárulás nélkül. A szabályok betartása és a lakók nyugalmának tisztelete közös érdek, fogalmazott. Nyílt pályázaton keres kormány megbízottat a Nógrád vármegyei kormányhivatal élére a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A tisztség október 1-től ismét a kormány megbízott elnevezést viseli, miután 2022-ben főispánra változtatták a megnevezését. A kormány megbízott a kormány helyi képviseletét látja el, és vezeti a vármegyei kormányhivatalt. Nógrádban ezt a feladatot a kezdetektől idén tavaszig Szabó Sándor töltötte be. Megbízatása áprilisban a kormánymandátum párhuzamosan megszűnt. Azóta több vármegyében új vezetőt neveztek ki, Nógrád azonban azon 10 kormányhivatal között van, amelyek élére most nyílt pályázaton keresnek kormánymegbízottat. A pályázat feltétele a büntetlen előélet és a felsőfokú végzettség, emellett legalább 3 év közigazgatási, jogi, közpénzügyi vagy szervezetirányítási szakmai tapasztalat szükséges. A jelentkezéseket szeptember 25-éig várják. 5 vagyonelleni bűncselekménnyel gyanúsítanak a Bátonyterenyei nyomozók egy 39 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint az elmúlt fél évben több mint 500 000 forint kárt okozott, írja a polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi márciusban testvérével közös lakásukból hifi erősítőt és mobiltelefont vitt el, mintegy 175 000 forint értékben. Ezt követően 2 alkalommal sportcipőket lopott társasházak bejáratai elől, augusztus végén pedig egy elektromos rollert vitt el egy Csentei úti épületből. Szeptember 14-én egy helyi lakostól kölcsönkért egy 145 000 forint értékű rollert, de azt nem adta vissza. A férfi összesen 564 000 879 forint kárt okozott, amelyből csaknem 270 000 forint megtérült. Szeptember 15-én elfogták, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Korábban is többször elítélték vagyonelleni bűncselekmények miatt.
2: Biztosan nem vezeti ki szeptember 30-ával a kamatstopot. Az intézkedés változatlan feltételekkel érvényben marad, jelentette be a pénzügyminisztérium. Az adósságfék kivezetéséről nem tudott megegyezni a kormány és a bankszektor, mivel a felek álláspontja jelentősen eltért. A pénzintézetek a teljes kivezetést javasolták úgy, hogy csak a leginkább rászoruló, körülbelül 10-20 000 sérülékeny adósnak nyújtanának célzott segítséget. Ezzel szemben a kormány a lakossági ügyfelek többségénél mindaddig fenntartaná védelmet, amíg a piaci kamatszint nem csökken egy biztonságos küszöbérték alá. Elemzők szerint az egyeztetések újraindulása azért is bizonytalan, mert a kérdésben a kormány megvárhatja az Alkotmánybíróság döntését is, ahová korábban több bank fordult jogorvoslatért. A 2022-ben bevezetett kamatstop jelenleg mintegy 200 000 lakossági hitelszerződést érint, és eddig nagyjából 500 milliárd forintos veszteséget jelentett a magyarországi bankok számára.
0: Időjárás.
1: Többnyire napos, száraz időre van kilátás, azonban lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge, mérsékelt lesz. 23-26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
3: Közlekedés.
1: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: És most csak magyarok.
5: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Lakossági jelzések érkeztek a Galgag után tapasztalható drónozással kapcsolatban, közölte a település polgármestere Agócs Gábor a falu közösségi oldalán. A településvezető arra hívta fel a drónhasználók figyelmét, hogy a repülőeszközök használatakor is tiszteletben kell tartani mások magánéletét, nyugalmát és tulajdonát. A polgármester szerint senkinek nem kellene kellemetlenül éreznie magát saját udvarán, kertjében, teraszán vagy otthon a környezetében azért, mert egy drónkamerája őt vagy környezetét figyeli. Hasonlóan fontos a gyalogosan vagy kerékpárral közlekedők magánszférájának tisztelete is. Agócs Gábor hangsúlyozta, nem magával a drónozással van probléma, hiszen az hasznos és szép hobbi lehet. Arra kérte a használókat, hogy ne irányítsák kamerájukat mások magánterületére, és ne készítsenek célzott felvételeket hozzájárulás nélkül. A szabályok betartása és a lakók nyugalmának tisztelete közös érdek, fogalmazott. Nyílt pályázaton keres kormány megbízottat a Nógrád vármegyei kormányhivatal élére a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A tisztség október 1-től ismét a kormány megbízott elnevezést viseli, miután 2022-ben főispánra változtatták a megnevezését. A kormány megbízott a kormány helyi képviseletét látja el, és vezeti a vármegyei kormányhivatalt. Nógrádban ezt a feladatot a kezdetektől idén tavaszig Szabó Sándor töltötte be. Megbízatása áprilisban a kormány mandátumával párhuzamosan megszűnt. Azóta több vármegyében új vezetőt neveztek ki, Nógrád azonban azon 10 kormányhivatal között van, amelyek élére most nyílt pályázaton keresnek kormány megbízottat. A pályázat feltétele a büntetlen előélet és a felsőfokú végzettség, emellett legalább 3 év közigazgatási, jogi, közpénzügyi vagy szervezetirányítási szakmai tapasztalat szükséges. A jelentkezéseket szeptember 25-éig várják. 5 vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítanak a Bátonyterenyei nyomozók egy 39 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint az elmúlt fél évben több mint 500 000 forint kárt okozott, írja a polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi márciusban testvérével közös lakásukból hifi erősítőt és mobiltelefont vitt el, mintegy 175 000 forint értékben. Ezt követően 2 alkalommal sportcipőket lopott társasházak bejáratai elől, augusztus végén pedig egy elektromos rollert vitt el egy csentei úti épületből. Szeptember 14-én egy helyi lakostól kölcsönkért egy 145 000 forint értékű rollert, de azt nem adta vissza. A férfi összesen 564 000 879 forint kárt okozott, amelyből csaknem 270 000 forint megtérült. Szeptember 15-én elfogták, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Korábban is többször elítélték vagyonelleni bűncselekmények miatt.
3: Biztosan nem vezeti ki szeptember 30-ával a kamatstopot. Az intézkedés változatlan feltételekkel érvényben marad, jelentette be a pénzügyminisztérium. Az adósságfék kivezetéséről nem tudott megegyezni a kormány és a bankszektor, mivel a felek álláspontja jelentősen eltért. A pénzintézetek a teljes kivezetést javasolták úgy, hogy csak a leginkább rászoruló, körülbelül 10-20 000 sérülékeny adósnak nyújtanának célzott segítséget. Ezzel szemben a kormány a lakossági ügyfelek többségénél mindaddig fenntartaná védelmet, amíg a piaci kamatszint nem csökken egy biztonságos küszöbérték alá. Elemzők szerint az egyeztetések újraindulása azért is bizonytalan, mert a kérdésben a kormány megvárhatja az Alkotmánybíróság döntését is, ahová korábban több bank fordult jogorvoslatért. A 2022-ben bevezetett kamatstop jelenleg mintegy 200 000 lakossági hitelszerződést érint, és eddig nagyjából 500 milliárd forintos veszteséget jelentett a magyarországi bankok számára.
0: Időjárás.
2: Többnyire napos, száraz időre van kilátás, azonban lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge, mérsékelt lesz. 23-26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
1: Közlekedés.
2: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
4: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, sziasztok megaforisták, elmúlt 6 óra 2 perccel, úgyhogy neki lendülünk a ritmusnak, mert hát neki kell. A Megafon mikrofonjánál Olicsek Ádámot halljátok, és a Korvas Sanyival hát átfüleljük a hetünket, lehet azt mondani. Sándorom, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok mindenkinek, kellemes ébredést, szeptember 19-e, szombat van, végre szombat, névnaposok, Wilhelmina, aztán Dorian, Emily, január szeptemberben, ez is egy névnap, hát ezzel nem is gondoltam bele egyébként, de tudom, hogy mondtam már itt az elmúlt 10 év alatt, nem egyszer, aztán Konstantina, Szabolcs, Tódor és Tivadar, ők az ünnepeltek a mai napon. Hát Isten értesse őket, meg hát persze a születésnaposokat is. Remélem mindenki jól van. Nem mondom, hogy kell, hogy már ébren legyetek, mert van időm, mert most hétvége van, lazán, úgyhogy a takaró alatt, ha hallgattok bennünket, akkor tényleg meghallgathatjátok, hogy mi történt velünk hétfőn, illetve kedden. Uh-huh. Egyetlen egy eseményt hoztam a mai napra.
4: És pedig
5: 2022-ben ezen a napon temették el Erzsébet királynőt. Amikor voltam Londonban 12-ben, akkor nekem az ilyen nagy vágyam volt, hogy de jó lenne Bözsi nénihez belézni, hogy mi van vele, hát ha megkínálom valami
4: bogásával. Egy teával,
5: vagy egy teával. Olyan Sándor.
4: Igen, Alex, come on, come in, Alex. Na, jól van, oké, tényleg akkor hétfőked, és akkor egy szónak is száz a vége. A hétfőkeddi témákat hozzuk, aki lemaradt volna róla, az most egészen 10-ig, meg a slágerekkel körítve újra hallgathatja. Tombol.

0: történt hétfőn reggel.
1: Mozdulj gyarmat, ez a témánk ebben az órában, ugyanis a hétvégén rendezik meg a város legfontosabb és hát kvázi legrégebbi sporteseményét, ami az elmúlt években, ahogy mondtuk az előbb is, egy picikét átalakult, mert hogy egy ilyen sportág demonstráció, egy sportág választó az, amivé vált. Persze a klasszikus vonalat meghagytuk, vagy meghagyták a szervezők is, ugye egy közös futással, bringázással indul majd most szombaton is ez az esemény. Ugyanakkor kell regisztrálni rá. Jó lenne, hogyha regisztrálnátok rá, ugyanis itt tudják majd szervezők felmérni azt, hogy akkor ki, hova és mit szeretne megnézni, kipróbálni, úgyhogy két vendégünk is van. Kollégánk Házi Attila itt van a stúdióban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: És Dobsoni László egyik főszervező is itt van.
3: Jó reggelt! Sziasztok! Szervusztok! Köszönöm a meghívást!
1: Na, talán akkor a regisztrációval kezdjük, ugye Attila, mert azért egy fontos dolog az, hogy is azt beszéltük, hogy egy friss, megújult honlap az, ami elkészült az elmúlt napokban. Jöttek azért tök jó kis részvideók is, és valahogy azért szeretnénk megmoccantani a mélyeinket, hogy erre regisztráljanak és lehessen látni azt pontosan, hogy mennyien is lesznek ezen az események.
2: Igen, a szervezők arra kértek, miután bevontak engem is ebben az egész folyamatban, hogy arra próbáljunk meg valamilyen megoldást találni, hogy ez a nagyon-nagyon régi tömegsport esemény, ez inkább térjen vissza a népszerűség irányába. Ugye azt látjuk és azt elmondhatjuk bátran, hogy minden évben úgy tűnik, mintha kevesebben lennének. Nagyon-nagyon sok lehetőség van, nem csak Balassagyarmaton és a környéken, hanem annál messzebb is, és könnyebben mozdulnak mostanában az emberek nagyobb távolságokra is. Így tehát ebből a hatalmas kínálatból kell kitűnni valahogy, és ennek a tömegsport eseménynek, ennek nem volt még semmilyen konkrét honlapja, és arra gondoltunk, hogy akkor kezdjük azzal, hogy létrehozzunk ennek egy olyan gyűjtő oldalt, ahol erre bárki ránézhet és megnézhet, hogy miről van szó, és emellett pedig legyen vonzó az esemény azzal, hogy egy előzetes regisztrációval előnyöket biztosít a szervezés arra vonatkozóan, hogy aki már előre megmondja azt nekünk, hogy eljön, az bizonyos előnyökkel járhat majd az a nevezése. No de pláne egyébként, és ez egy szervezési háttértitok, hogy nyilvánvalóan nem mindegy az sem, hogy mekkora kapacitással és infrastruktúrával kell készülni a szervezésben.
1: Hogyne.
2: Tehát most nem mindegy az, hogy 200-an jönnek el egy eseményre, vagy 2000-en. Teljesen másképp kell hozzáállni, úgyhogy a mi dolgunk az, hogy most előre lássuk, hogy a www.mozduljgyarmat.hu-n keresztül mennyien regisztrálnak és neveznek erre az eseményre.
1: Oké, Laci, akkor hogy épülünk föl, ami az egész napot érinti? Ugye nekem azért vannak emlékeim a tavalyi évről, mert tavaly én voltam a hopmester, és azért úgy nagyjából még előttem van az, hogy itt a Civitas Fortissima tér volt akkor a helyszín, de ha jól tudom, akkor most váltottunk, és a futás, illetve a közös biciklizés követően hát egy régi új helyszínre fognak érkezni a sportolók és a résztvevők.
3: Így van, nagyon szépen köszönöm, hogy szót kaphatok, és nagyon szépen köszönöm először is a szervező tímnek, aki most már körülbelül majdnem 2 hónapja dolgozik ezen a rendezvényen. Én úgy gondolom, és azt szeretnénk, hogy közösségformáló eleje legyen ennek a rendezvénynek, és nem titok, hogy nem csak a balassagyarmatiakat várjuk, hanem Nyugat-Nógrád összes településéről várjuk a sportolni, vagy csak egy beszélgetésre, vagy csak egy városnézésre az ideérkezőket, valamint szeretnénk a felvidéki barátainkat is itt látni.
1: Így van, így van.
3: És nagyon-nagyon jó érzés lenne, hogyha minél többen lennénk ezen a rendezvényen. Ahogy mondtad az előbb, igen, változtattunk, és nagyon sokat ötleteltünk így a csapattal, hogy mik lennének azok a jó dolgok, ami előre vinni a rendezvényünket. Ugyanúgy, ahogy régen volt, és az elődöktől megkaptuk, a kórháznál lenne egy bemelegítés Raskó Rados Zsófiával, egy kiemelt színpadon, egy igényes jó zenére átmozgatná az embereket. Az egész felvezetést azt Kerék Botond ralli pilóta fogja felvezetni, ja, a ralli autójával.
1: Jó van.
3: Ami külön jó, hogy ő nem tud ilyen lassan menni, mint a futók, úgyhogy ő le fog száguldani gyorsan le a kövipár sportközponthoz.
1: 2-3-4-szer oda-vissza, amíg ugye jön a futó.
3: Igen, mondtuk, hogy a körforgalom volt a
2: műfáznál. Megtisztítja az utat?
3: Igen, megtisztítja. Ezután pedig lovasok fogják majd kis felvezetni a futóinkat, és 3 hírességünk, fiatal példakép sportolón fogja majd vezetni a futót. A Uram Kristóf, Csábi Milán és Imre Roland Balassagyarmat fiatal példakép sportolói. Hát
2: azért ezek nevek.
1: Hát hogy, de én tudom azt, hogy tehát egyszerűen az Edináikkal és a Kristófikkal, meg a Benedekékkel is tehát nem tudunk leülni ide a reggeli műsorba, mert állandóan érted, elmennek egy hét edzőtábor, utána Szegeden vannak, utána Horvátországban vannak, és egyszerűen nem tudunk velük leülni.
2: Látod, Ádám, a mozdulgyarmat szervezői elérték.
3: Igen, és szeretnénk pont őket bemutatni, hogy mennyi áldozatot tesznek bele, akár ők, akár a családjaik és az edzőik azzal, hogy ilyen eredményeket értek el. Ezután le fogunk futni közösen az Ipolyparti Sportcentrumba, ott pedig különböző sportolási lehetőségek lesznek. Szeretnénk az óvodás korosztálytól, sőt a legkisebb bölcsödés korosztálytól, mert rájuk olyanra gondoltunk, hogy aszfaltverseny, rajzverseny, uh-huh. lufi hajtogatás, ovis sportjátékok, az helyi ovónénik bevonásával, amit nagyon szépen köszönünk nekik, mozgásos játékok lesznek, de lesz lovaglás, lesz tenisz, kerékpáros ügyességi feladatok, rövidtávú futóversenyek az atlétika pályán.
1: Az Ipolyparton így van, most annyi kérdezte, így van, hogy akkor egy régi új helyszín lesz, hogy akkor most ismételten ott, igen.
3: Így van, az atlétikai pályát is, és a műfüves pályát is teljesen, valamint a városi sportcsarnokot is be fogjuk mozgatni, vagy bemozgattuk így a rendezvény helyszíneként, ami jó hír, hogy le lesz zárva a forgalom, tehát nyugodtan jöjjenek a családosok. Rendőri biztosítás lesz, és lesz rendőrség, tűzoltó autó, be lehet ülni a gyerekeknek. Az egész rendezvény alatt büfé fog üzemelni, lesz freestyle bemutatónk, ezzel fogjuk majd kezdeni, hogyha a futók leértek, akkor ott egy freestyle focisták, hírességek fogják bemutatni a freestyle foci szépségeit, valamint a felnőttekre is gondoltunk, a felnőtt apukákra, anyukákra, zumbával szeretnénk kedveskedni nekik, kengóval, funkcionális stepperobikkal, valamint a fiatal Say My Name tánciskolának a növendékei fognak bemutatni majd egy színpadon egy koreográfiás táncos bemutatót, valamint egy színpadi beszélgetésekre is sor fog kerülni, ahol a helyi, ugye a három hírességünk, Uram Kristóf, Imre Roland és Csábi Milán fog elmondani, hogy a kiskoruktól kezdve mennyi munkát tettek abba bele, hogy ahol most tartanak jelen pillanatban. Uh-huh. Ezek után pedig zárásként tombola sorsolás lesz, szeretnénk értékes díjakat felajánlani a résztvevőknek. A fődíjunk az pedig egy két fő részére szóró magyar válogatott mérkőzésbe belépő lesz. Úgyhogy szerintem már ezért is alapból érdemes részt venni. Ami még egy plusz zárás, és szeretnénk a résztvevőket ott tartani még, hogy az egész tombola sorsás után pedig a rajtszámukról levágott a sarkon lesz egy étkezési jegy, egy hotdogra szeretnénk vendégül látni mindenkit. Egy közös beszélgetésre, egy kicsi eszmecserére, hogy ki hogy érezte magát. Ezek után pedig 13:00-kor a helyi fiataljaink fogják átvenni a sportolás szerepét a Kövi Pál Sportközpont centerpályáján, a BSE Palóc Farkasok Talent 2019-ese U17-es bajnoki labdarúgó mérkőzése fog következni.
1: Oké, tehát én is csak hogy azért visszatekintsek el tavaly évhez képest, hogy nekem kapásból azt tetszik, egyrészt is, hogy az elmúlt években nem volt annyira jellemző, hogy akkor most meglettek szólítva mondjuk akár a mi nyugat-nógrádi hallgatóink is.
3: Így van, így van.
1: Ez egy fontos különbség szerintem, ugye? Az elmúlt években ezt annyira nem, hogy nem emlékeztem annyira, hogy mozdult gyarmat, de most azért itt szólunk végig a 22-esre, akkor gyertek és jöjjenek.
2: Végül is ez egy érthető elv, mert hogy Balassagyarmat egy olyan központi helyszín a térség számára, ahová bejáró diákok vannak. Tehát nyilvánvalóan az összes iskolában rengeteg olyan diák van, aki nem csak balassagyarmati, viszont csak akkor kap a városból bármilyen élményt, amikor itt van a suliban. Tehát miért ne ismerkedhetne meg más intézményeknek a diákjaival, miért ne haverkodhatna, barátkozhatna, ez élményre és ismerkedésre ad lehetőséget és teret.
1: Oké. A másik, ami nekem egyébként eszembe jutott az, hogy ugye a tavalyi évben, és ez lehet, hogy szerintem egy tök jó döntés még, hogyha nem azt, hogy kritikát elfogadtad, de észrevételt, hogy ott a délután 3 óra környékén is még volt, azt hiszem a Borda Zsolték voltak ott is, úgyhogy már nagyon kevesen voltak. Mm. És tök jó az, hogy akkor ez így nagyjából 1 óra környékéig ez megvan, és akkor nem tök ezzel mellett mondjuk focit lehet még nézni utána, de hogy ez egy erős délelőtt, ahol mindent ki lehet próbálni.
3: Így van, szerettünk volna tartalmas délelőttöt, tehát azért is használtuk meg ezt az idősávot, és tényleg nagyon-nagyon sok programot próbáltunk besűríteni ebbe az idősávba, de most tényleg úgy érezzük a szervezőkkel, hogy most minden korosztályon meg tudja találni azt a sportolási lehetőséget, vagy csak esetleg egy beszélgetést az ott lévő régi ismerőseivel, és hogy jó időtöltést, egy jó kikapcsolódást tölthet ott lent a friss levegőn, minőségi pályákkal, minőségi programokkal, és egy tartalmas napot tudhat maga, tartalmas délelőttet tudhat maga mögött.
1: Zajlik a regisztráció már, erre rá tudtok látni, hogy hogy állunk most számokkal?
2: Persze, egy hete nyílt meg a regisztrációs felület, és már annyian vannak, mint amennyien tavaly futottak. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó arány, úgyhogy előtte így egy héttel tudjuk azt, hogy várhatóan mennyien vesznek részt. Ugye nem egy garancia, mert hogy bármi közben
1: jöhet.
2: Egy a lényeg, hogy ez már egy elhatározás. Tehát a mozdudgyarmat.hu oldalon regisztrál és nevez az eseményre, az kap egy egyedi rajtszámot. Na most ez a rajtszám, ha már részt vettél bármiféle ilyen versenyen, az egy emlék is egyben. Tehát haza tudsz vinni magadnak, én emlékszem rá 90-es években, amikor a futó folyosón volt a tombola, mindenki kapott a beérkezéskor egy kis ilyen nyomtatott karton valami csodát, én még mindig őrzöm ott. 92-es egyébként, nagyon-nagyon jó élmény, emlék, de valahol az egy rajtszám, ami egy egyedi saját ajándék, ami tudod, hogy a tiéd volt, azt szerintem még ennél is jobb arra vonatkozóan, hogy motiváljon, hogy akár a következő évben is részt vegyél ezen.
1: Igen.
2: Tök jó.
1: Oké. Srácok, köszönöm, és akkor mindenkit arra biztatunk, hogy akkor még regisztrálni, és akkor szombaton minél többen.
3: Így van, legyünk minél többen, mozdulj gyarmat, várunk szeretettel titeket.
1: Köszönjük.

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Regisztráljatok tehát a mozdulgyarmat.hu oldalon, ez a fő üzenet. Ebben az órában jó rádiózást kívánunk mindenkinek, a megaslágerek után visszatértünk, és az előzőekben ugye Dobsonyi Laci és Házi Attila volt a vendégünk, és egy picit beszélgettünk a hétvégéről, a mozdulgyarmatról, ami hát tartalmában is egy picit más lesz, picit több lesz, választhatóságában is több lesz, és ugye, hát ez most már azért itt kimondásra került, hogyha tényleg a dejtáriakat, az ipolyvecélyeket, a csesztfejeket, a szügyeket, a szécsinyeket, várunk mindenki szeretettel tényleg, mert ez egy nagy közös sport jambori lesz, gyakorlatilag a reggeli óráktól, 9 órától indulva, egészen délután egyig, úgyhogy érdemes ezt mindenki próbálni, és azért mondjuk kapsz egy páros belépőt, ugye itt ezért. Sanyika.
2: Na igen, tehát csábító az ajándék is, ez az egyik, a másik pedig tényleg, amit Attila is itt a vége felé próbált mondani, hogy elindulsz valamin, kapsz egy rajtszámot, az egy emlék, az egy életre szóló dolog. Nekem a mai napig vannak ilyenek.
1: Vannak csörgőlabdás rajtszámai?
2: Mikor futottam, onnan van rajtszámom.
1: Aha.
2: Mikor futottam, legtöbb esetben a 67-est kaptam, és a mai napig
1: Nagyon szép. És ez miért pont a 67-est kaptad? Vagy miért
2: nem,
1: pont
2: tudom, nem tudom, miért jött ki a 67-es, vagy mikor például jártam úszóversenyre, akkor is volt rajtszámom, és az is megvan a mai napig, és őrzöm is a Ramcsinak, ugye a kislányomnak, ő ezeket így előszeretettel megmutattam. Most nem is az, hogy az ember dicsekedett ezzel, de ez egy jó érzés volt, ez egy kellemes emlék gyakorlatilag, és igen, ezt féltve őrzöd gyakorlatilag egy életen át, mert ez a tiéd, mert akkor valami nagyon jót tettél, és tényleg amikor van egy ilyen rendezvény, egy ilyen esemény, mint ez a mozdulgyarmat, akkor a környékbeli iskolák, vagy akár mit tudom, mondjuk Szlovákiából jövő iskola, gyerekek össze tudnak haverkodni, barátkozni.
1: Igen, ez egy jó, ez nyilván adott volt ez korábban is, viszont azért ez most így kellett mondva tényleg, hogy akkor azért itt akár a környékbeli településekről is, vagy messzebbről is várjuk az embereket. Sőt, én még tovább megyek, akárha mondjuk most hallgatnak minket Dunakeszin, ugye ott is a Futakeszitől kezdve a Dunakeszi sportválasztón keresztül nagyon sok program van, rengeteg diák van, és tudom azt, hogy azért ott is brutálisan szeretnek sportolni az emberek, és rengeteg, ugye a VSD is rengeteg lehetőséget ad, nem tudom én, 20x szakágon belül 20x szakágat tudnak választani, tehát hogy mondjuk ti is ott, a Dunapartján gyertek le, és nézzétek meg, hogy balassagyarmat mit tud hozni mondjuk egy ilyen mozdulgyarmattal, és kapcsoljatok ki, és legyen jó az egész, ami a fontos, hogy akkor regisztrálni, jó, mert akkor egy pici előnyhöz is tudtok jutni. Másrészt pedig tessék jönni és egy jó sportolni, úgyhogy mozdulgyarmat.hu, ott van minden részletes információ.

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gál Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Gyere, Magic Mike!
8: Örvendek, Jane.
9: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
10: Nem,
9: mutasd
10: nem
9: meg.
10: Teszek ilyen.
9: Úristen!
1: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban. Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a családalapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
5: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
1: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
11: Reklámot hallottak.
4: 7 óra van.
11: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
13: Hírek.
12: Lakossági jelzések érkeztek a Galgag után tapasztalható drónozással kapcsolatban, közölte a település polgármestere Agócs Gábor a falu közösségi oldalán. A településvezető arra hívta fel a drónhasználók figyelmét, hogy a repülőeszközök használatakor is tiszteletben kell tartani mások magánéletét, nyugalmát és tulajdonát. A polgármester szerint senkinek nem kellene kellemetlenül éreznie magát saját udvarán, kertjében, teraszán vagy otthon a környezetében azért, mert egy drónkamerája őt vagy környezetét figyeli. Hasonlóan fontos a gyalogosan vagy kerékpárral közlekedők magánszférájának tisztelete is. Agócs Gábor hangsúlyozta, nem magával a drónozással van probléma, hiszen az hasznos és szép hobbi lehet. Arra kérte a használókat, hogy ne irányítsák kamerájukat mások magánterületére, és ne készítsenek célzott felvételeket hozzájárulás nélkül. A szabályok betartása és a lakók nyugalmának tisztelete közös érdek, fogalmazott. Nyílt pályázaton keres kormány megbízottat a Nógrád vármegyei kormányhivatal élére a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A tisztség október 1-től ismét a kormány megbízott elnevezést viseli, miután 2022-ben főispára változtatták a megnevezését. A kormány megbízott a kormány helyi képviseletét látja el és vezeti a vármegyei kormányhivatalt. Nógrádban ezt a feladatot a kezdetektől idén tavaszig Szabó Sándor töltötte be. Megbízatása áprilisban a kormánymandátum párhuzamosan megszűnt. Azóta több vármegyében új vezetőt neveztek ki, Nógrád azonban azon 10 kormányhivatal között van, amelyek élére most nyílt pályázaton keresnek kormány megbízottat. A pályázat feltétele a büntetlen előélet és a felsőfokú végzettség, emellett legalább 3 év közigazgatási, jogi, közpénzügyi vagy szervezetirányítási szakmai tapasztalat szükséges. A jelentkezéseket szeptember 25-éig várják. 5 vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítanak a Bátonyterenyei nyomozók egy 39 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint az elmúlt fél évben több mint 500 000 forint kárt okozott, írja a polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi márciusban testvérével közös lakásukból hifi erősítőt és mobiltelefont vitt el, mintegy 175 000 forint értékben. Ezt követően 2 alkalommal sportcipőket lopott társasházak bejáratai elől, augusztus végén pedig egy elektromos rollert vitt el egy Csentei úti épületből. Szeptember 14-én egy helyi lakostól kölcsönkért egy 145 000 forint értékű rollert, de azt nem adta vissza. A férfi összesen 564 879 forint kárt okozott, amelyből csaknem 270 000 forint megtérült. Szeptember 15-én elfogták, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Korábban is többször elítélték vagyon elleni bűncselekmények miatt. Biztosan nem vezeti ki szeptember 30-ával a kamat nagy stoppot. Az intézkedés változatlan feltételekkel érvényben marad, jelentette be a pénzügyminisztérium. Az adósságfék kivezetéséről nem tudott megegyezni a kormány és a bankszektor, mivel a felek álláspontja jelentősen eltért. A pénzintézetek a teljes kivezetést javasolták úgy, hogy csak a leginkább rászoruló, körülbelül 10-20 ezer sérülékeny adósnak nyújtanának célzott segítséget. Ezzel szemben a kormány a lakossági ügyfelek többségénél mindaddig fenntartaná védelmet, amíg a piaci kamatszint nem csökken egy biztonságos küszöbérték alá. Elemzők szerint az egyeztetések újraindulása azért is bizonytalan, mert a kérdésben a kormány megvárhatja az Alkotmánybíróság döntését is, ahová korábban több bank fordult jogorvoslatért. A 2022-ben bevezetett kamatstop jelenleg mintegy 200 ezer lakossági hitelszerződést érint, és eddig nagyjából 500 milliárd forintos veszteséget jelentett a magyarországi bankok számára.
4: Időjárás.
12: Többnyire napos, száraz időre van kilátás, azonban lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge, mérsékelt lesz. 23-26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
4: Közlekedés.
12: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
11: Ez történt hétfőn reggel.
7: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Na, hát ilyen még nem volt, szerintem. De most lesz. Én azt mondom.
10: Szerintem sem.
7: Azt mondom, de hogy lesz, mert hogy a Megafon FM, az megafonfm.hu-ra kapjuk mindig a témákat, a programokat, amikben azért szoktam szépen szelektálni, és hát megjött az Őszi Rózsa, gyerekek, mert hogy a 27. Őszi Rózsa Magyar Nóta Énekesek Országos Versenyét, ugye Kárpát-medence egyik legrégebbi minősítő nóta énekes versenyét idén is megrendezik, október 10-én és 11-én Ipolynéken, mégpedig ugye a Csemadok nagykürtösi területi választmánya, és még ugye egy pár napig, szeptember 20-áig lehet még jelentkezni, úgyhogy gyerekek, hát azt mondom, hogy kezdjünk alapozni,

0: egy biztos, tehát nincs olyan ember szerintem, legalábbis én nem találkoztam még olyan emberrel, aki legalább egy magyar nótát ne tudna. Csak a címét, Csanyi. Csak a címét.
1: Akácos út.
0: Látod? Csak a címét.
1: Nekem ez jutott egybe leszem.
0: Igen, ennyi. És te valahogy...
1: Mert a magyar az sírva vigad, szeret mulatni.
0: Igen. Tehát a magyar nóta... Ezzel még nem gondolkoztam el ennek az egésznek a zenei a hátteré, meg a... hogy mondjam, tehát nem az én világom, nagyon nem. Tehát,
1: az enyém sem.
0: Tehát jó, mondjuk, hogyha lehetne választani az operett és a magyar nóta között, akkor talán még mindig a magyar nótára adnám le a voksomat. Tehát egy ilyen tírlistán talán, nagyon nehéz lista lenne, de talán a magyar nóta. De van benne valami, ami még mindig, tehát még, hogy van benne valami, Sanyi? Nem?
1: Persze,
0: tehát,
1: hogy persze, mondom,
0: még mindig van. Inkább ezt, mint a mulatóst, meg az operettet. Gyerekek. Valahogy én úgy érzem. Na, mindegy. A lényeg azért foglalkozunk ezzel, mert hogy hát keressük, pontosan már keressük Iponyéken majd a jövő nóta énekeseit, mert hogy már a 16. életévüket betöltött énekeseknek jelentkezését várják, és felső korhatár...
1: Év.
0: Igen, és felső korhatár nincsen, tehát akár 50-esek, 60-asok, 70-esek. Mert egyébként ez a stílus...
1: Gondolod, hogy bocsáss meg, az oké, a 50-es, 60-as, 70-es éves korosztálynak, igen ám, megfelel, meg testhez álló a történet. De gondolod, el tudod képzelni, hogy mondjuk van egy 20 éves fiatal csajszi, aki magyar nótát fog énekelni?
0: Ha benne van a családban, mert az apja is ezt csinálta, vagy az anyja, vagy a nagyanyja, szerintem simán. Tehát szerintem...
1: Nem haragudj, én ezt nehezen simán. Tudom elképzelni.
0: Szerintem simán. Beszélgetünk majd erről is mindjárt, mert majd Hrubik Bélát fölhívjuk, aki a Csemmadok regionális alelnöke, és vele beszélgetünk erről, mert hogy ő az elejétől kezdve ott volt a szervezésben, ez már a 27. őszi rózsa lesz, és igen, lehet, hogy... Nem tudom. Ilyen ambivalens érzéseim vannak az igazság, de most már kezdem magam meggyőzni, hogy tényleg, hogy operett, mulatós magyar nóta az első. Kész, gyerekek. Mert hogy még ebben mindig van valami, ami úgy jobban a miénk. Vagy
1: a miénk,
0: nem is tudom.
1: Közelemben.
0: Igen. Az. Na, úgyhogy beszélgettünk a Bélával erről, mert hogy tényleg október 20-áig lehet jelentkezni, és elmondjuk majd mindjárt a részleteket, és ugye kíváncsi vagyok arra is, hogy ez milyen volt mondjuk egyen őszi rózsa válogató, vagy őszi rózsa fesztivál, erről is beszélgetünk majd mindjárt az alelnök úrral.

0: történt hétfőn reggel.
1: Remek dalok után itt vagyunk újra, és hát remek dalokat játszottunk le az előbb is, például kedves hallgatók, mert hogy hát különlegesen szép magyar nóták válogatását pörgetjük, és közben hallgatjuk mi ezt, bár ti meg a slágereket hallgatjátok, mi egyébként egy ilyen best of-ot találtunk a neten, rengeteg van, és ez is mutatja azt, hogy ez még egy működő műfaj, Sanyi.
2: Igen,
1: működő
2: van rá műfaj. Igény, és van hagyománya is, érted? Tehát én tudom azt, hogy az emberek nagyon-nagyon szeretik, tehát azért sok esetben volt egy ilyen műsor, hogy még a közmédiában ment, hogy jó ebédhez szólalnak.
1: Akár
2: a nagyszüleink is hallgatták.
1: Ez hétvégén is volt, ugye Vácon a Hal Fesztiválon is volt például.
2: Igen. De egyébként tényleg működik, meg én sokszor hallottam, hogy hajnalban a rádióban például, hogy voltak ilyen zenék, és tudod mit, nem is csak a zene fogott meg benne, mikor már nem találtam semmit a rádióban, és nem tudtam aludni. Nem is a zene fogott meg benne, hanem úgy a mondani valója, a szövegei.
1: Igen.
2: Hogy milyen szép a szerelemről szólt.
1: A bánatról, csalódásról.
2: A csalódás, igen. A hazaszeretet esetleg.
1: Igen.
2: Vagy egyáltalán, tehát hogy adott egyfajta életképet is, mondjuk arról a településről, ahol éltél, tudod? Tehát, hogy mit tudom, van egy ilyen dal, hogy Ella, Bella, Juci, Karolina, gyertek vacsorázni, meg mit tudom én, tehát, hogy amikor ott a faluban a gyerekek játszottak, és akkor a anyuka kiállt, és akkor elordította magát, hogy gyertek vacsorázni, Ella, Bella, Juci, Karolina, gyertek. Tehát, hogy mutatott egy életképet, egy világot adott.
1: Láttad magad előtt.
2: Igen, hontam, amikor anyám kiállt, és akkor kiabált nekünk, hogy gyertek már haza, gyertek enni, ne focizzatok állandóan.
1: Igen, ahogy mondtam az előbb is, tehát, hogyha ezt az operett, magyar nóta, mulatós teszed egymás mellé, egyik sem az én műfajom, de tényleg én a mulatóstól meg az operettől, tényleg én a falra tudok mászni, nekem ez a teljes halálom borzasztó. Én ezt eltörölném a földszínéről, viszont a magyar nótát azt megtartanám, mert ott tényleg van benne valami olyan, ami azért tényleg...
2: Az egyedi.
1: Van egy kis érzed a gyökered benne. Úgyhogy azért beszélgetünk most erről, mert hogy ismét várja jelentkezőket Kárvár-medence egyik legrégebbi minősítő nóta énekes versenye. Ez a 27. Őszi Rózsa Magyar Nóta Énekesek versenye lesz, és hát ugye a Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a nagykürtösi választmány az, aki megrendezi ezt. Október 10-11 egy rangos verseny lesz. Iponyéken lesz ez a verseny, és erre még lehet jelentkezni 20-áig. Úgyhogy én erre kaptam erre a lehetőség, hogy erről beszélgetünk egy picit, és hozzuk be a magyar nóta témáját a rádió műsorba. Kaptuk az e-mailt, ezt mind megkaptuk, hogy köszönjük szépen a szervezőknek, és beszélgetünk Rubik Bélával, a Csemadok regionális alelnökével arról, hogy milyen is ez az Őszi Rózsa egyetlen, hogy tényleg a 16. életévet betöltöttek, után már jönnek a fiatalok is, tehát, hogy van utánpótlás, vagy inkább ez egy...
2: Én mondjuk ebbe kevésbé
1: igen,
2: hisznek.
1: Vagy inkább egy idősebb történet ez. A legjobb emberre beszélgetünk, mert hogy Béla az eleje óta ott van és szervezi ezt, úgyhogy itt is van a vonalban az alelnök úr. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, szervusz!
1: Szia! Na, kezdjük tényleg egy picit akár a Kályhától indulva, mert hogy én ugye az Adko Ervinnel is beszélgettem, és ajánlott téged, és ő mondta azt, hogy hát ő, hogy te ott voltál a kezdetektől. Hogyan emlékszel vissza ennek az indítására, az alakulására, Béla?
3: Hú, hát ennek a alakulása visszanyúlik egészen a 90-es évek elejére, amikor még valamikor Ipolyvarbón kezdődött a Magyar Nóta Énekesek versenye, még csak ilyen bemutató volt, és tulajdonképpen ebből nőtt ki későbbiekben ez országos versenyé, hiszen nem volt ennek a műfajnak országos verseny. Tudjuk, hogy a Csemadok rengeteg különböző kategóriába, témába szervez versenyeket, a versmondástól, a citerásokon keresztül, a néptáncig, a mesemondókig, és hát ez a műfaj nem volt képviselve, holott, ahogy mondtátok, óriási tábora van ennek igénye, és hát gyönyörű, szeretjük a magyar nótákat, imádjuk. Tehát így indult ez valamikor egy 27 évvel ezelőtt, amikor is ennek a hiánypótló versenynek próbáltunk valamilyen teret adni itt a régióban, és hát azóta töretlenül szinte megy, és nagyon sok nótaénekes kapott már arany, ezüst, bronz minősítést, amelyel járhatják gyakorlatilag a Kárpát-medencét és a rádióműsorokat.
1: Te Béla, azért 27 év eltelt, brutálisan sokat változott a világ, és mondta azt, hogy azért egyfajta töretlen népszerűségnek örvend ez a verseny, és hát tényleg ez egy minősítő verseny, tehát hogyha itt nem szerepelsz, vagy hogyha itt ugye kapsz minősítést, akkor ez tényleg utat nyit afelé, hogy akkor több helyre tudsz eljutni, bejutni. 2026 van, ugyanez a helyzet, mint mondjuk 27 éve, vagy 20 éve, hogy még mindig vannak például nálatok nótaénekesek, Béla?
3: Hát azt azért hazudnák, ha azt mondanám, hogy ugyanaz a helyzet, mint 27 évvel ezelőtt.
1: De azért ragaszkodtok hozzá, mert hogy azért...
3: Ragaszkodunk hozzá. Igen, igen. Kézzel, lábbal, hogy így mondjam. Tehát nyilvánvaló, hogy az elején egy hatalmas érdeklődés volt. Volt olyan, hogy két nap kellett megcsinálnunk a versenyt, hiszen annyian voltak. És hát hál' Istennek azt mondom, de mégis mindig van, és ami a legfontosabb, hogy a Kárpát-medencében ez az egyetlen olyan verseny, ahol még az anyaországiak is ide járnak minősítetni magukat, wow. Hiszen Magyarországon nincs ilyen verseny.
1: Ja, tehát,
3: nincs minősítő verseny Magyarországon, és ide a Félvidékre járnak, hogy megkaphassák a minősítést, hogy ők valamilyen szintű nótaénekesek. Tehát ez egy egész Kárpát-medencei verseny gyakorlatilag. Voltak már versenyzőink Erdélyből, Németországban élő magyaroktól is voltak, tehát különböző kategória, és valóban, ahogy mondtad, főleg az idősebb generáció az, aki megméretteti magát, de azért ne adjuk fel a reményt, hiszen egy-két évvel ezelőtt volt egy 30 éves férfi, gyönyörű bariton hangú énekesünk, aki megnyerte a fődíjat és a versenyt. Tehát azért jönnek fiatalok is, mindig jó, van 2-3, ami azt jelenti, hogy van remény. Hát ilyen a világ sajnos, de valószínűleg ez a műfaj is velünk együtt fog kimúlni.
1: Figyelj,
3: világból, igen.
1: Figyelj, hogyha így ennyire kapaszkodtok, akkor azért itt az utolsó bástya vagytok, úgyhogy hát csak nem fog kifogyni. Én mindig azt szoktam előhozni példaként, hogy amikor én a Műszaki Egyetemre jártam, és vegyészkaros voltam, akkor minden évben voltak ilyen vegyésznapok. Ott a kollégiumban volt az egyik ilyen helyszín, ahol egy kis kocsmát megcsináltak, és minden évben ugyanaz a cigány zenekar jött és húzta a nótát gyakorlatilag este 8-tól reggel 6-ig, és ugye ott akkor ilyen kis tepertős, zsíros, kenyeres, fröccsös este volt, és hogy nagyon adta, Béla, nagyon jól éreztük magunkat, tehát hogyha lenne egy olyan például balassagyarmati étterem, ahol be tudnál ülni, ki tudnál menni a teraszra, és mondjuk egy jó minőségű, egy minősített magyar nóta énekes azért ott produkálná magát, és menne mondjuk egy kis háttérzenében ez, akkor azt mondom, hogy tök jó, és bemegyek, mert hogy az egész ez így összeillik, és ez így működik, hogy akkor is kockás, abroszom... kockás, abrosz, kihozod, nem tudom én, a marha pörköltet, és akkor fehér kenyér, és akkor mellette meg szól a magyar nóta. Tehát, hogy egyébként hogyha ez kihal, akkor megint kevesebbek vagyunk valamivel, úgyhogy nagyon szurkolok.
2: Tudod, mi az érdekes? Hogy külföldön meg nagy hagyománya van éttermekben a magyar nótának is.
1: Hát azt azért nem hiszem, de...
2: Nagyon sok étteremben jártam 90-es években külföldön, ahol
1: csak magyarul énekeltek a németeknek?
2: Igen, a magyar nóta, a cigányzene.
1: Jó, mondjuk a cigányzene az más mondjuk.
2: Ott ültünk, és tényleg szólt a zene a vacsora közben, tudod, tehát, és nagyon kellemes volt, és olyan jó volt, hogy kint vagyunk, mit olyan Franciaországban, vagy Németországban.
1: És akkor a magyar nóta szólt, azt játszottak.
2: Igen.
1: És akkor magyar étemben voltak, gondolom én. Na mindegy, Béla, még egy pár percünk maradt, azért arról beszéljünk, hogy akkor mi a jelentkezésnek a határideje, ugye ezt mondtuk, hogy szeptember 20.
3: Szeptember 20-a.
1: De hogy akkor mit, hogyan kellene készülni mondjuk nekem, mint versenyzőnek?
3: Hát ugye van egy e-mail cím, a csemadoknagykürtöstv.gmail.com.
1: Igen.
3: Ezt ugye akár az Atempo.sk honlapon is elérhető, ahol be kell adni a nevezést, van egy jelentkezési lap, ki kell tölteni, és hát ennek van egy útja, el kell küldeni szeptember 20-áig, független attól, hogy az anyaországból, éppen a felvidékről.
1: És akkor felvételt kell küldenem nektek? Vagy hogy milyen dalt kell választanom? Jó, oké.
3: Nem, hát annyi van, hogy egy csárdással és egy hallgatóval kell készülni a versenyzőnek. Aha. Tehát mi nem hallgatjuk meg előre, ez a zsűri feladata.
1: Okay.
3: Egyébként a zsűri elnöke évtizedek óta egy kiváló magyar nóta énekes, a Tarnay Kis László, tehát egy olyan minőségi zsűritől kaphat a versenyző elismerést és minősítést, aki elismert az egész Kárpát-medencében.
1: Okay.
3: Ugye az Ankó Rádió egyik a nagy alakja.
1: Szuper.
3: Alapítója.
1: Béla, akkor reméljük, hogy az a kis beszélgetésünk is egy picit még akár itt a körünkön rejtőző nóta énekeseket felpiszkálta, és akkor még jelentkeznek, és hát nagyon sok sikert kívánunk, meg még tartsatok ki, jó? Amíg lehet.
3: Hát, köszönjük szépen, felvidéki palócok, azok harcos nép, tehát nem vagyunk könnyen legyen összetőek, mi kitartunk, és jöjjönek minél többen, várjuk szeretettel őket.
1: Köszönjük, hogy tudtunk beszélni veled. Szia Béla, minden jót neked.
3: Én is minden köszönöm, jó, minden jót kívánok.
1: Szia. Így kell harcolni gyerekek bizonyos dolgokért. Kész. Úgyhogy szeptember 20, még azért, igen, vannak még gondolataim ezzel kapcsolatban, úgyhogy beszélgessünk még erről Sanyuk egy picit, jó? Ez egy fontos ügy, amiben belecsöppentünk. Én most így belelohaltam magam ebbe, úgyhogy örülök, hogy Bélával tudtunk erről beszélni.

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Hrubik Bélával beszélgettünk az előzőekben, jó reggelt azoknak, akik most ránk tekertek. A Csemadok regionális alelnöke volt a vendégünk, és igen, az Őszi Rózsa magyar nóta énekversenyről beszélgettünk, egy Kárpát-medencei nagy énekversenyről beszélgettünk, amit meghirdettek, 20-áig lehet jelentkezni, és ez majd október 10-én és 11-én lesz Ipoly-Nyéken, és ugye ami fontos, hogy a 16. életévüket betöltött nóta énekesek jelentkezését várják, felső korhatár nincs, és ugye két magyar nótával, egy hallgatóval, meg egy csárlással kell készülni. Ez a lényeg, és igen. Tehát én most nagyon fellelkesültem. Nem az, hogy menjek értesülni, tehát nem fogok
2: jelentkezni. Te is belevesz.
1: Nem az én stílusom, de hogy olyan dolgok kapaszkodnak bele a Béláék, ami tényleg már kivesző félben van, és úgy ráadásul, hogy egy olyan egyetlen minősítő versenyről van szó, ami gyakorlatilag Kárpát-medencében az egyetlen, tehát hogy ez ide kell jönni ahhoz, hogy téged érted, mire gondolok. Tehát, hogy
2: igen,
1: nagyon jó.
2: Elindítson ezen az igen. úton, és gyakorlatilag meg is érintsen. Azért látod, mondtam, hogy nem 16 éves kortól indul el, bár onnantól van a nevezés lehetősége, de nyilván azért egy 20 éves nem biztos, hogy be fog erre nevezni. Bárki tudja, biztatjuk őket, meg akkor most tényleg legyen ez egy kivétel, és akkor akárha egy 20 éves fiatal hallgat bennünket, jó hanggal, jó torokkal, akkor jelentkezzen, mert miért is ne? És ennek tényleg van hagyománya, tehát Béla említette ezt a közmédia által fenntartott Dankó rádiót, és hogy ugye az egésznek a megalapítója a Tarnay Kis László, tanár úr, ő is nagyon sokszor elmondta egy rádióban, hogy nagyon-nagyon sok fiatal hallgat magyar nótát, hogy egyre több azok a 30-as, 40-es korosztály, aki hallgatja azokat a zenéket, amelyeket a nagyszüleink vagy a szüleink hallgattak, akiknek tényleg az volt a napi zenehallgatás, hogy ők ilyen zenéket hallgattak, és tényleg ez egy életstílust, egy életképet tudott adni az akkori világról, a tisztaságról, a tiszta, őszinte szeretetről, szerelemről, és
1: vagy éppen csalásról, megcsalásról, árulásról,
2: hát megcsalás,
1: a nyilván, halálról, részegségről, bánatról, mindenről.
2: Igen. Ezekkel a dalokkal nekem csak egy a bajom, hogy több benne a keserűség és a bánat.
1: Ugyan már sírva vigad a magyar.
2: Ez igaz, csak hogy fekete ruha, meg gyász, mindent, hogy olyan tragikusan él meg az ember, nyilván akár egy szerelem elvesztése is egy nagyon-nagyon fájó pillanat.
1: Hát igen, te Sissy Kecst hallgatsz mondjuk, hogyha szomorú vagy, és egy ilyen, nem tudom én, akármilyen szomorú szerelmes nótát hozol elő, annó a mieink azok meg csak ezt tudták hallgatni, és hát itt tudtak akkor egy picit úgy átérzékenyülni, vagy nem is tudom, ugye, hogy átérezte azt, hogy akkor ja, ő is arról jönnek, amit én átéreztem, és hogy nekik akkor ez volt. Úgy,
2: de ugyanúgy látod, tehát ugyanarról a szöveg, meg az értelmezését nézed, ugyanarról szól, csak más zenei stílusban, más zenei világban tárja elénk a fájdalmat, a bánatot, az örömet, a boldogságot.
1: Igen, hát azért még arra is vitatkoznék, hogy milyen szöveg van most, ami mondjuk egy ilyen szomorú szerelmes dal, meg milyen szöveget írtak mondjuk annó magyar nótáknak. Tehát azért szerintem ég is föld manapság a különbség. Na, mindegy, úgyhogy aki hall minket, és magyar nótás, énekelget. Jó, akkor az jelentkezzen szeptember 20-ig.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Gyere, Magic Mike!
7: Örvendek, Jane.
6: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
8: Nem,
6: mutasd
8: nem
6: meg.
8: Teszek ilyet.
6: Úristen!
3: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
9: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
11: Hírek.
10: Továbbra is kampányhangulat uralkodik Magyarországon, és a közbeszéd minőségének romlása miatt egyelőre nem látszik enyhülés. Erről beszélt Kosztrihán Dávid, a Magyar Egység Mozgalom egyik alapítója Balassagyarmaton. A Nógrád vármegyei származású politikus szerint inkább az egyetértési pontokat kellene keresni, és nem szabad a politikától várni életünk minden problémájának megoldását. Az eseményt Litkei Máté, a mozgalom vezetője nyitotta meg. Szerinte az Európai Unióban komoly gazdasági nehézségek vannak, és a válság várhatóan Magyarországra is hatással lesz, ami társadalmi feszültségeket okozhat. Úgy fogalmazott, sok magyar saját erejéből szeretne tenni az ország jövőjéért, de még keresi a helyét. Vukics Ferenc katonai és biztonságpolitikai szakértő előadásában a stratégiai gondolkodás és a családok szerepét emelte ki. Karácsonyfákat keres Vácmárosa az idei ünnepi időszakra. A Váci Városfejlesztő Kft. Közleménye szerint az elmúlt évek hagyományát folytatva idén is olyan fenyőfákat várnak a lakosságtól, amelyek városi karácsonyfaként díszíthetik majd Vácot. Elsősorban szép, terebélyes és magas fenyőfákat keresnek. Olyanokat, amelyek esetleg már túlnőtték a kertet, vagy akadályozzák a ház körüli tevékenységeket, ugyanakkor nagyobb munkagépekkel, például teherautóval és daruval jól megközelíthetik. Aki szívesen felajánlaná fenyőfáját, november 15-ig jelentkezhet a Váci Városfejlesztő Kft.-nél. A fa kivágásáról, elszállításáról és felállításáról idén is a társaság gondoskodik. 5 vagyonelleni bűncselekménnyel gyanúsítanak a Bátony terenyei nyomozók egy 39 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint az elmúlt fél évben több mint 500 000 forint kárt okozott, írja a polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi márciusban testvérével közös lakásukból hifi erősítőt és mobiltelefont vitt el, mintegy 175 000 forint értékben. Ezt követően két alkalommal sportcipőket lopott társasházak bejáratai elől, augusztus végén pedig egy elektromos rollert vitt el egy csentei úti épületből. Szeptember 14-én egy helyi lakostól kölcsönkért egy 145 000 forint értékű rollert, de azt nem adta vissza. A férfi összesen 564 879 forint kárt okozott, amelyből csaknem 270 000 forint megtérült. Szeptember 15-én elfogták, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Korábban is többször elítélték vagyonelleni bűncselekmények miatt.
12: Megtorpant a gyermekek átoltottsági aránya Európában, ami a védőoltásokkal megelőzhető betegségek újbóli megjelenéséhez vezethet. Figyelmeztet egy friss nemzetközi tanulmány. A kutatók szerint 2019 óta 16 uniós országban legalább 4 vakcina esetében csökkent a lefedettség, ami leginkább a koronavírus járvány miatti fennakadásokkal magyarázható. A legkedvezőtlenebb helyzet Romániában alakult ki, ahol minden vizsgált oltásnál 80% alá esett a mutató. A negatív trendekkel szemben Magyarország a legjobban teljesítő államok között szerepel. Hasonlóan Luxemburgokhoz és Portugáliához, hazánkban is eléri vagy meghaladja a 95%-ot a rendelkezésre álló adatok szerinti átoltottság. A szakértők hangsúlyozzák, hogy az immunitás megőrzése és az egyéni védettség biztosítása érdekében nemzetközi szintű, összehangolt intézkedésekre van szükség.
13: Időjárás.
10: Többnyire napos, száraz időre van kilátás, azonban lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge, mérsékelt lesz. 23-26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
8: Közlekedés.
10: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
11: Ez a reggeli.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Sötét fellegek gyűlnek felettünk, ezt mondja egy-két kutató, aki benne volt az AI rendszerek fejlesztésében, mégpedig az Anthropic nevű cégnél. Ezt kezdtük el mondani az előbb is, hogy egy pár nappal ezelőtt jött ez a figyelmeztetés az egyik 27 éves brit kutatótól, aki azt mondta, hogy már jövő év végére kicsúszhat az ellenőrzés alól a mesterséges intelligencia fejlődése. Ez az egyik legszélsőségesebb forgatókönyv persze, de egy másik kollega ennek nagyjából több mint 10%-ot adott, hogy ez simán megtörténhet. Na, aki...
2: Veszélyes és ijesztő.
1: Igen, tehát, hogy

0: te, Sanyika, te nem használod, ugye? Tehát semmilyen formában.
1: Nem, semmilyen formában. Pedig igen, biztos hasznos, meg biztos nagyon jó. Én ezt aláírom, de azért legyünk őszinték, hogy tényleg veszélyes, és átveheti az emberiség felett a hatalmat, az irányítást. Én ettől félek.
0: De miben látod, hogy hogy fog ez megtörténni szerinted? Mert most nyilván, akik benne vannak ebben, és használják napi szinten mondjuk az egyiket, a másikat, most téged kiröhögnek.
1: De most te csak az előnyeit élvezed, most még.
0: Igen, igen.
1: Most
0: igen.
1: Még tök jó, hogy kérsz tőle valamit, és ellát téged információ.
0: Jó, de továbbra is mondjuk azért az úgy van, hogy nem szabad készpénz venni. Tehát én például az elmúlt hónapokban rendesen vitatkoztam vele, hogy higgy el azt, hogy nem Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke.
1: Tehát, hogy mert ő ezt állítja, hogy Magyarország... De lehet, hogy látod, hogy ő tud valamit, tehát is még, már a jövőt
0: még nem tanulta meg, hogy itt most Magyar Péter a miniszterelnök. Vagy napokig...
1: Azt mondja az éjjel, hogy Magyarország miniszterelnök...
0: Orbán Viktor. Ezt mondta napokig. Vagy például nem hitte el azt, hogy Scherer Péter meghalt. Tehát, hogy olyan hiányosságai vannak, olyan napra kiségei vannak, ugye, amiket nyilván, hogyha bepromptolod, megtanítod, stb., akkor lehet, hogy megragadnak, de mondjuk ilyenek voltak. Valamikor bekattan és tökéséget írt, tehát, hogy egyszerűen...
1: Egyet mondj meg nekem, drága Ádám, kérlek. Nyilván akkor ugye te is használod. Te azért egy picit is úgy szkeptikus vagy, nyilván te is vele, meg óvatos is vagy vele, hogy miért ad az emberiség neki ennyire ekkora bizalmat?
0: Hát most megfejtett egy 200 éve porladó matematikai problémát is. Nagyjából egy pár napja, ami ilyesmi hírt is olvastam. Tehát, hogy egyszerűen a kényelem, Sanyika, egyszerűen a kényelem. Kényelem. Tehát az, hogy
1: de magunkkal teszünk bajt, magunkban teszünk kárt.
0: De figyelj,
1: nem fogunk gondolkodni.
0: Jó, de itt most tanácsot kérsz, például én tanácsot kértem tőle azzal, amikor csináltuk a lakást, hogy akkor ennyi meg ennyi amper van, töttöröm, és akkor, hogy milyen kombi tűzhely létesítése az optimális. És akkor azt gyönyörű szépen nekem elvezette, hogy azért mert.
1: Talán meséltem már neked, hogy van egy kedves barátunk így a családban, a Kovács Vera, aki vidékre költözött Budapestről, és a Vera nagy udvar, nagy telek, igen? És akkor így egy vadonatúj házat építettek, és akkor de jó, meg megrendezte, és azt mondta, hogy ő szeretne fákat az udvarba. És nem azt csinált, hogy végig sétált az udvaron, és hogy aha, ide egy diófa, ide egy almafa. Megkérdezte az AI-tól.
0: Megtervezte tőle, milyen legyen
1: hogy kell. Hogy terveztesse meg vele, simán, hogy hogyan legyenek, és milyen fákat javar. Többeletes. Én
0: akkor mondjuk spórolsz, te, mint egyébként tehát, hogy itt a zsebben turkálós, mert mondjuk elvégzi ezt, nem tudom, egy kertépítő, akinek még lehet, hogy nincsen diplomája sem, csak mondjuk ami OK-é, ezt elvégzi 40 ezer forintból, helyettem beírod a telefonodba, és így kész. És ott van a kép is. Tehát, hogy most ebben egyébként mi a rossz, Sanyi?
1: Ebben nem például... Nem, mert nem az én érvényes.
0: Hát miért nem? Hát azt mondasz neki, azt változtatsz meg neki, amit akarsz. Tehát érted?
1: Jó.
0: Mit, hova telepítsék? Diófát telepítsék a kert közepébe? Én hülye vagyok hozzá, mert nem értek hozzá. De aztán nem mondja az AI, hogy hát nem kéne, mert akkor nem fog fűkinőni alatta, öreg. Tehát, hogy érted, amit most megkezded egy...
1: Jó, hogy felhívja olyanokra is a figyelmet, amiben nem gondolsz bele.
0: Hát persze. Tehát, hogy mit tudom én, te elmész Siófokra, és akkor tervezd meg, mert látássérült vagyok, nem tudom, útvonalat, hogy akkor melyik a legoptimálisabb arra, hogy
1: abban nagyon profi. Abban
0: hát
1: nagyon
0: akkor
1: jó.
0: Mit akarsz? Tehát, hogy itt
1: én útvonalak tervezésében nagyon jó.
0: Tehát ennyi történt. Viszont ugye itt más az, amire a tudósok felhívták a figyelmet, és ugye lehet, hogy te ettől rettegsz egyébként, mert hogy az elmúlt hónapokban olyan kísérleti modellek támadásaért derült fény, amelyek során önálló feladatvégzésre tervezett ilyen emmi ügynökök más vállalatok informatikai rendszerébe hatoltak be, és egy kísérleti modell kiszabadult az internetre, és a rábízott feladat megoldása közben egy másik rendszert tört fel. Tehát, hogy ugye az emmi rendszerek céljuk elérés érdekében olyan önálló lépéseket is tehetnek, amelyekre a fejlesztők nem számítanak. Sőt, mondok még egyet, Nagyon érdekes ez is, és ez már azért egy picit úgy rávilágít arra, hogy mi is ez a, mitől félnek egyébként a szakemberek, hogy nemrég kiderült, hogy az egyik, igen, az egyik vállalatnak a mesterséges intelligencia ügynökei tavasszal tömegesen használtak egy német nyelvű Wikipédia oldalt, és az oldalon hagyott jegyzeteken keresztül válaszokat osztottak meg egymással. Tehát, hogy így beszélgettek. Érted? Tehát, hogy úgy, hogy nem vették észre az emberek, hogy ott hagytak ilyen kis izéket, és akkor ott megtalálták ezt, hogy akkor ott könnyen lehet, és ennyitől kezdve ott ők beszélgettek egymással. Tehát inkább itt lesz a problémának a lényege. Tehát nem ott te beírod azt, hogy tervezzük meg a kertet, szerinted milyen színű padlószőnyekhez milyen színű izé menjen, vagy hogy az élet bármilyen területén tud neked tanácsot adni, és tud segíteni neked.
1: Én tudom, hogy ő tőlünk tanul, de nem lehet, hogy az a baj, hogy annyi információval látjuk előtt, hogy ő ezzel vissza is él?
0: Nem tudom. Miben vélelmezed azt, hogy vissza fog élni veled szemben? Te most egy átlagembert nézünk. Tehát, hogy szerintem, amit itt a tudósok is mondanak, az már egy következő szint. Tehát az, hogy egyébként itt ilyen emberügynököket küldenek rendszerekre is, ezt már fel sem tudod fogni, mint egyszerű ember. Én sem.
1: Persze,
0: hogy nem, akkor mi az, hogy akkor emberügynököt küldesz rá a rendszerre, és akkor oldja meg a problémát, és akkor ez már egy más programozói, meg mesterséges intelligencia szint. De hogy érted, miben él vissza veled, mint átlag felhasználóval? És lehet, hogy egyébként itt a mérdes madzag, hogy kb. Úgy semmivel, mert hogy érted, tehát egy rossz szót nem kapsz tőle, azért is függővé tehet ez az egész történet. Tehát nem fogsz írni, hogy hülyeséget kérdeztél. Tehát,
1: érdekes.
0: Igen, érted, elgondolkodni, mert most mire használja az átlagember? Megtervezi a kertet, most, hogy már van AI, az összes önkormányzat, az összes civil szervezet rácuppant a plakát készítésre, ezt mondtam is egy pár hete, hogy szerintem ez hányadék, hogy olyan plakátok készülnek az önkormányzatoknál.
1: De még mindegy forma? Vagy
0: hát látszik rajta, és szörnyű, borzasztó az egész, és megértem őket nyilván, mert hogy nem fognak egy grafikushoz menni, aki elkér mondjuk 10 000 forintot egy
1: ilyen plakát. Időt és pénzt is borul.
0: Megcsinálja, jó lesz az út, nézd meg Mancika néni, és milyen jól néz ki képen, az AI fölhozta őt, 20 éve fiatalabb, stb. Tehát ilyenek az alap használat, bár szerintem mondom borzasztóak, ami meg ugye fölötte van, az megint más. Mitől félsz a legjobban?
1: Hát, hogy nekem az a legnagyobb bajom az vele, hogy helyettem gondolkodik, ami lehet, hogy persze segítség, csak ezáltal én gyakorlatilag majd ott maradok a semmi közepén. De nekem iszonyúan...
0: De mi az, hogy helyettem gondolkodik? Ezt nem értem.
1: Most például...
0: Kérek tőle segítséget.
1: Kérsz tőle segítséget.
0: Itt van mondjuk, hogy kerttervezés. Nem értek hozzá. Nem akarom megtanulni, nem akarok diplomázni kerttervezésből csupán azért, hogy én a saját kertemet megtervezzem. Nem akarok pénzt kiadni szakembernek, nem akarom őt beengedni. Nem. Helyette ott van ez, és ott jön egy eredmény, bepromptolom, beírom azt, hogy mit szeretnék, mekkora területen van, befotózom neki, stb., és kiad egy kert a tervet, akkor nem gondolkozik helyettem, mert ez nem értek, Sanyi. Érted? Uh-huh. Tehát itt inkább szerintem abban lehet a veszély, hogy akár mondjuk ilyen szakmákat is egy picit úgy érted, megpendíthet, nem azt mondom, hogy kitúrhat, de nem hiába beszélgettünk arról korábban, hogy hány szakot töröl ki Kínában az egyetemekről az állam pártvezetés, és hány emmihez kapcsolódó szakot indít el. Rengeteget. Igen. Rengeteget. Például
1: biztosan te is hallottál AI által készített zenét.
0: Hogyne?
1: Fantasztikus.
0: Hogyne?
1: Iszonyú jó. Tehát olyan hangzásvilága van, olyan egyedisége, hogy
0: Az pont nincs, de hangzásvilága az nagyon van. Az nagyon van. Azért mondom, nincs egyedisége neki, és akkor ezzel már folytathatjuk, mert én pont én használtam, én hallottam azt, hogy használt nóták azok hogyan is hangzanak, és aztán egy pár héttel később megint hallottam valami dalt, amit az AI hozott össze, és ugyanaz a csaj, ugyanazzal a hanggal énekelt. Tehát, hogy ugyanaz a szoftver volt, vagy AI volt, amit használtak, de hogy egyedisége ügyben szerintem annyira nincs ott. Na, mindegy. Úgyhogy, jó, beszéljünk még róla egy kicsit. Jó, mert hogy azért ezek mindig itt lesznek körülöttünk, és ezek azért tényleg fontosak. Max, mi megpörgetjük a Viber oldalunkat, hát ha a hallgatók is hozzászólnának.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Lehet, hogy a Karvonnak igaza van, ez a fő kérdésünk ebben az órában, mégpedig ugye az Emmy felébredése kapcsán kezdtünk el beszélgetni az előbb. Egy cikket osztottunk meg ugye itt a hallgatókkal is, amelyben két kutató is azt mondja, hogy simán van arra esély, hogy jövő év végére az AI feletti kontrollt azt elveszítheti az emberiség, vagy éppen azok a cégek, amelyek egyébként ezeket csinálják, és ugye ebből aztán az jön, hogy itt bármi lehet majd egyébként, mert olyat, ott is van már AI, ahol nem gondolod, és még igen. Egy szabad ne fejlődés, akkor már is mondtam, pár hete hallgattam az egyik nagy kereskedelmi rádiót, amiben egy hazai Bútor Lászlónak a rekláma szerepelt. Nem mindenki tudja, igen. A szokásos zene, stb. A reklám előtt elhangzott az, hogy AI által részben készített tartalom, mert most már igen. Kötelező ezeket egyébként valami EU-s sztori, hogy már, hogyha nem tudom, az Őrhalmi Falunapnak a plakátját is elkészített, oda kell írni, hogy AI által kép. Tehát valamilyen jogszabályok lettek már. Pont, szerintem hetek erről beszélünk, nagyon friss a történet. És Spongya Bobbal kapcsolatos volt valami akció, nem tudom, és Spongya Bob volt. És ezt én hallottam valamelyik műsorban, és utána a kollégám, a Matyi is mondta, hogy egy teljesen másik rádión ugyanúgy bemondták, hogy AI által készített részbeni tartalmat hallanak, ugyanúgy rosszul volt benne, hogy Spongya Bob. Tehát, hogy megcsinálták, lehet, hogy akkor egy ilyen központi valami kiszórta.
2: Persze.
1: Nem tudom, tehát, hogy ez hogy megy át a szűrő, hogy a Spongya Bob helyett Spongya Bob van, de ez végigment, és szerintem napokig, ez szerintem több rádió csatornán, országos kermeg közrádióban, ez pörgött ez a reklám, gyerekek.
2: Igen, én is hallottam, így van. Nekem igazából az lenne jó az AI-tól, ha segítene mondjuk a közlekedésben, az utcán, tehát hogy mondjuk ott van a...
1: Szerintem simán le.
2: Rajtam, de hogy mindenre felhívnál figyelmem.
1: Szerintem már simán van Spetko vakos AI is. Lehet, hogy mondjuk nincsen magyar applikációban, vagy magyar elérésben, de szerintem világviszonyatban...
2: Figyelj, jobbra oszlop, külföldön. Vagy halad egyenesen, vagy bármi. Tehát, hogy olyan akadályokra felhívnál figyelmem.
1: Real time, tehát élőben valami, fölkapsz valamit magadra, vagy akár egy szemüveget, és akkor azon keresztül egy headset,
2: vagy mondjuk a ruhámat, tudod elmondani, hogy milyen színű a ruhám, amit fölveszek, amikor oda megyek a szekrény elé reggel, és kiválasztom a ruhámat.
1: Szerintem már vannak ilyenek, Sanya, simán. Én azt mondom neked. Tehát, hogyha valami amiben te ilyen szempontból nyertes lehetsz, az ez. Tehát,
2: ebben biztos, hogy nagy segítség lenne.
1: Ha meg ugye elszabadul, akkor majd neki fog téged vezetni egy autónak.
2: Igen.
1: A piros lámpán átküld téged, és akkor ilyen tökéletes véged annak. Na mindegy, én ezért adnék egy esélyt neki továbbra is, jó? Attól félünk, hogy azért egy-két ilyen beborult hír is már a napvilágot lát, de szerintem vaklétedre ezzel szerintem nagyon-nagyon meg tudod konyítani sok helyre az életedet, úgyhogy majd valamit nézni kell, hogy azért legyél földre.
2: Na most tudod, akár egy idegen városba elmegyek, és mondjuk azt tudom, hogy hol van a vasúti kiárat.
1: Persze, hogy azért mondom, hogy egy ilyet azért jó lenne beszerezni. Na mindegy. Oké, lesz még ez nyilván téma, párcsak azért is, mert Norbi is gyakorlatilag nagyon sokszor használja, Nóri is, úgyhogy még szerintem az ő részükről is lesznek felvetések.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra az Zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, Zálog ékszerüzlet.
3: Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
1: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
3: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
4: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
4: Itt a Megafon.
2: Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
5: Lakossági jelzések érkeztek a Galgag után tapasztalható drónozással kapcsolatban, közölte a település polgármestere Agócs Gábor a falu közösségi oldalán. A település vezető arra hívta fel a drónhasználók figyelmét, hogy a repülőeszközök használatakor is tiszteletben kell tartani mások magánéletét, nyugalmát és tulajdonát. A polgármester szerint senkinek nem kellene kellemetlenül éreznie magát saját udvarán, kertjében, teraszán vagy otthon a környezetében azért, mert egy drónkamerája őt vagy környezetét figyeli. Hasonlóan fontos a gyalogosan vagy kerékpárral közlekedők magánszférájának tisztelete is. Agócs Gábor hangsúlyozta, nem magával a drónozással van probléma, hiszen az hasznos és szép hobbi lehet. Arra kérte a használókat, hogy ne irányítsák kamerájukat mások magánterületére, és ne készítsenek célzott felvételeket hozzájárulás nélkül. A szabályok betartása és a lakók nyugalmának tisztelete közös érdek, fogalmazott. Nyílt pályázaton keres kormány megbízottat a Nógrád vármegyei kormányhivatal élére a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A tisztség október 1-től ismét a kormány megbízott elnevezést viseli, miután 2022-ben főispánra változtatták a megnevezését. A kormány megbízott a kormány helyi képviseletét látja el, és vezeti a vármegyei kormányhivatalt. Nógrádban ezt a feladatot a kezdetektől idén tavaszig Szabó Sándor töltötte be. Megbízatása áprilisban a kormánymandátum párhuzamosan megszűnt. Azóta több vármegyében új vezetőt neveztek ki, Nógrád azonban azon 10 kormányhivatal között van, amelyek élére most nyílt pályázaton keresnek kormány megbízottat. A pályázat feltétele a büntetlen előélet és a felsőfokú végzettség, emellett legalább 3 év közigazgatási, jogi, közpénzügyi vagy szervezetirányítási szakmai tapasztalat szükséges. A jelentkezéseket szeptember 25-ig várják. 5 vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítanak a Bátonyterenyei nyomozók egy 39 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint az elmúlt fél évben több mint 500 000 forint kárt okozott, írja a polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi márciusban testvérével közös lakásukból hifi erősítőt és mobiltelefont vitt el, mintegy 175 000 forint értékben. Ezt követően 2 alkalommal sportcipőket lopott társasházak bejáratai elől, augusztus végén pedig egy elektromos rollert vitt el egy csentei út épületből. Szeptember 14-én egy helyi lakostól kölcsönkért egy 145 000 forint értékű rollert, de azt nem adta vissza. A férfi összesen 564 879 forint kárt okozott, amelyből csaknem 270 000 forint megtérült. Szeptember 15-én elfogták, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Korábban is többször elítélték vagyon elleni bűncselekmények miatt.
6: Biztosan nem vezeti ki szeptember 30-ával a kamatstopot. Az intézkedés változatlan feltételekkel érvényben marad, jelentette be a pénzügyminisztérium. Az adósságfék kivezetéséről nem tudott megegyezni a kormány és a bankszektor, mivel a felek álláspontja jelentősen eltért. A pénzintézetek a teljes kivezetést javasolták úgy, hogy csak a leginkább rászoruló, körülbelül 10-20 000 sérülékeny adósnak nyújtanának célzott segítséget. Ezzel szemben a kormány a lakossági ügyfelek többségénél mindaddig fenntartaná védelmet, amíg a piaci kamatszint nem csökken egy biztonságos küszöbérték alá. Elemzők szerint az egyeztetések újraindulása azért is bizonytalan, mert a kérdésben a kormány megvárhatja az Alkotmánybíróság döntését is, ahová korábban több bank fordult jogorvoslatért. A 2022-ben bevezetett kamatstop jelenleg mintegy 200 000 lakossági hitelszerződést érint, és eddig nagyjából 500 milliárd forintos veszteséget jelentett a magyarországi bankok számára.
2: Időjárás.
4: Időjárás.
5: Többnyire napos, száraz időre van kilátás, azonban lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge, mérsékelt lesz. 23-26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedés.
5: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye. Ez a reggeli ritmus.
8: Ez.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Sziasztok, megafonisták! Jó fülelmet kívánunk mindenkinek! A következő témánkhoz érkeztünk itt a 95.7-en és a 95.9-en. Sanyikám, jó reggelt neked is, hello!
2: Jó reggelt neked és a hallgatóknak is, és kellemes, szép, vidám napot mindenkinek, meg hát jó utat, jó munkát, ahogy szoktam mondani.
1: Így van, és ugye egy picit még foglalkozunk ebben a hónapban a nyitott portlanapokkal, amely ugye október első hétvégén lesz. Ugye múlt héten beszélgettünk erről Bíró Annával, és ugye akkor aztán eszembe jutott az, hogy egy picikét még menjünk közelebb, nem túl tolván a sztorit, és két-három olyan részevővel beszélgessünk itt telefonon a reggeli műsorban, akik várnak majd rátok, kedvesek. Aki nem tudna, hogy miről van szó, gyorsan elmondom, ugye egy több éve alakult, Zalából kiindult, most már országos program, a nyitott porta napok, amelynek a lényege az, hogy minden megyében X gazdálkodó, aki ebben részt vesz, megmutatja magát, beenged benneteket, tudtok beszélgetni velük, megismerhetitek a családot, a terméket, azt, hogy ők milyen úton jutottak el idáig, mi az ő élettörténetük, és persze egy kis ilyen gasztro-agro-turizmus az, amit ez az egész sztori tud építeni. És elmondtuk azt ugye múltkor, hogy Szentei helyszínünk van, azt hiszem kettő is, Alsó-Petényben is van helyszínünk, van Terényben, van azt hiszem Pászton, hogyha jól emlékszem rá, Diósjenőn, Vanya

0: megnyugtat. Én meg
1: kikapcsol?
0: Teljesen.
1: Mondjuk ugye ők már hántolt a nyomatnak, tehát ha jól tudom, tehát hogy...
0: Nem, annyira nem vagyok oda hántolt. Én azt szeretem, hogy fölmarkolod, benyomod a
1: szemben. Imádom. Ne kelljen vele tudod dolgozni. Az mondjuk máshogy most a tízért. Igen, tehát ők lesznek az elsők, akik, vagy az egyik, akik beengednek benneteket majd ezen a portás napon, és meg tudjátok nézni azt, hogy egy ilyen történet az hogy működik, hogy megy az egész ágazat, mi az ő családi vállalkozásoknak a története, mert ez tényleg egy családi manufaktúráról van szó, úgyhogy remélhetőleg...
0: Istenem, kis nosztalgia elkapott.
1: Mert mi? Hogy... Miért?
0: Hát, hogy régen mi is anyuval leszettük a tököt, tudod, és akkor felvágtuk,
1: és akkor szárítottátok
0: a magot, szárítottuk, és Ganyu sütötte, isteni volt.
1: Na, látod, akkor nosztalgiázunk egy picit. Mm. Jó, úgyhogy mindjárt a Martint hívjuk. Elvileg úton lesz, remélem, hogy el tudjuk őt csípni egy pártal, és mindjárt kiderül.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, nyitott portanapok a témánk, és hát egy-két-három olyan termelővel beszélgetünk a következő napokban, hetekben, akik részt vesznek majd október első hétvégén itt Nógrád megyében a nyitott porta napokon, és hát Zsanyikát már az tagja elkapta, mert hogy a tök magas témánk van ebben az órában.
2: Így van, de szerintem a legtöbb ember szereti a tökmagot, mert tudja azt, hogy ő egészséges, finom is, picit megsózni, Istenem. És egyébként tényleg, tehát honton a Big Bandi barátomék is belekezdtek ilyenbe, és azt mondja, hogy hát nem győzi hordani. Nem csak a családtagoknak, hanem már így a munkahelyre
1: igen,
2: is.
1: Igen, meg ugye az olaj is, ugye az olaj az főleg a pasiknak, az nekünk férfiaknak nagyon fontos. Tehát, hogyha veszünk igen. olajat, akkor abból mondjuk naponta egy, nem tudom én, tehánskanált betolni, mert hogy a prostatának az nagyon-nagyon jót tesz. Tehát, hogy most ezt elkezdjük tolni, akkor majd, nem tudom én, 40 után, 50 után, 60 környékén, vagy azután sem lesz lehet annyi a problémás a műszerünk, amit a prostatánk, mint hogyha ezt nem szednénk. Tehát, hogy ez is egyébként egy tök fontos dolog, hogy ilyenre is például Heckli Martinéknál rá lehet majd kérdezni, hogy tényleg jó-e ez nekünk. Érted? Tehát például erre jó nyitott portanapok, Sanyikám, hogy rá lehet erre kérdezni, hogy ez tényleg én ezt szedjem, én nekem ez jó lesz?
2: Egy picit bele fogsz látni akár az egészséges táplálkozásba, akár abban, hogy ők hogyan működnek, és hogyan működtetik a vállalkozásukat.
1: Igen. Úgyhogy Martin itt van a vonalban, tudunk vele beszélni, elvileg úton van, de a kiankasító működik, úgyhogy tud ránk figyelni. Itt vagy Martin, szia, jó reggelt!
3: Igen, sziasztok, jó
1: reggelt! Akkor egy kicsit megismerkedünk veled, megismertetünk téged a hallgatókkal, mert hogy tényleg azt lehet mondani, hogy aki azért nyitott szemmel jár, az látja a termékeiteket, viszont ugye itt főleg arról akarok veled beszélni, hogy ez a családi dolog, ez hogy indult, mert hogy ti is egyébként egy olyan csapat vagytok, akik ugye az élet minden területén osztoztok, lehet ezt így mondani, így indultatok, az akkor hogy indultatok? Talán egy kicsit kezdjük ezzel.
3: Hát a leges legelejét onnan kezdeném, hogy édesapámék már foglalkoznak mezőgazdasági termeléssel, úgy 2002 óta, azóta ment az olajtök is, nyilván ez még fő munkahely mellett, aztán egészen 2014 volt az az év, amikor ők ezt elkezdték fővállalkozásként csinálni.
1: Aha.
3: Édesanyámmal megkorkezték a gépesítés, teljes gépsor, földbérlemények, tehát növelni a területet, a gazdaságot. Én még akkor egyetemen tanulva segítettem be, de az egyetem elvégzése után beszálltam így a családi vállalkozásba, és 2019 óta dolgozzuk is fel a termékeinket, tehát az olajtököt, amiből készítünk hidegen sajtolt tökmagolajat, pirított tökmagokat, tökmagkrémet, tökmaglisztet, illetve a natúr héj nélküli tökmagot. Így az összterületünk éves szinten olajtökből egy ilyen 40 hektár körül alakul, amihez, mint említettem, már a teljes feldolgozó gépsor rendelkezésünkre áll, és így már ugye a termékfeldolgozó vonal is 2019 óta.
1: Ott van. Oké, milyen volt az idei? Vagy most lesz majd, vagy hogy vagytok ezzel a szürettel, úgymond, mert hogy egy brutálisan asszályos, ti is tudtok, vagy ti is, nektek is kell ezzel küzdeni, Martin, tényleg?
3: Igen, sajnos kell. Az a helyzet a mostani évvel, hogy a betakarítás időpontja nem jött előbb, ugyanis meg kell várni az olajtök, hogy a szára leszáradjon, amíg
1: aha, sok helyen
3: a szára zölddel, viszont aha. a termés az ilyen, hát negyede az átlagos évnek.
1: Akkor ezt is akkor megsínlitek.
3: Hát egyébként... Megsínli sajnos, aha. igen.
1: Hát azt mondom a hallgatóknak, hogy ilyenre is mondjuk rá lehet kérdezni nálatok, mert hogy ugye az ember az most folyamatosan az asztállyal foglalkoztuk, meg azt, hogy akkor mindenki pusztul meg, hogy semmi sem marad meg, és ez ugye azért fokozottan csapódik le az agráriumban dolgozókra, például rátok, és mondjuk egy ilyenben is azért lehet mondjuk egyet beszélgetni veletek, hogyha elmennek az érdeklődők hozzátok. Na mivel készültök egyébként, mert ez egy újdonság nektek is, mi az, amivel fogadtok majd mondjuk engem, minket, a hallgatókat, hogyha elmennek hozzátok egy picit megtudni azt, hogy is éltek, és mi is ez az egész, amit ti visztek.
3: Hát igen, nekünk is, ahogy mondtad is, ez egy nagyon új dolog. Eleve a vendégfogadás témája is új dolog, mert vagyis nem próbálkoztunk, mert nem jutottunk odáig, de egy kis mintaboltot is a nyitott porta napokra már meg tudunk nyitni. Itt főként szeretnénk bemutatni a gazdaságunkat, azt, hogy mit is csinálunk, milyen gépekkel csináljuk, hogyan csináljuk, milyen munka van ezzel, hogyan csomagoljuk be az adott termékeket, beszélni arról, hogy hogyan jut el ez a vásárlóhoz. Ugye több vonalon értékesítünk, üzletekben, webáruházban, illetve termelői piacokon. És hát ahogy majd az idő engedi, igen, ez ilyen képletes dolog, de hogyha minden jól megy, szeretnénk egy ilyen betakarítás bemutatót is.
4: Ez az!
1: Nagyon jó.
3: Tehát közvetlenül van egy olajtáblánk az üzem mellett, a gazdaság mellett, ahova körülbelül 2 perc sétával, az árok túlfelére átsétálva, ott szeretnénk ezt bemutatni, hogy mégis ez a több kombájn, ez hogyan is működik, és hogyan tisztítjuk le, hogyan jut el a szárítóba. Nyilván a szárítás folyamatot nem tudjuk megmutatni, mert az jó 10-12 óra, de így az alapokat, hogy mégis legyen fogalma az embereknek arról, hogy hogyan is kerül ez a nagy zsákokba, mert sokan vannak még, akik most sem ismerik maga hely nélküli tök olaj, tök magnak a fogalmát. Sokan megkérdezik, hogy hogyan hámozunk meg ennyi magot. Na, tehát erre is ez választ fog adni, hogy hál' Istennek sem.
1: Sehogy mennünk is rajta. Ha.
3: Igen, ez hely nélkül terem meg, igen.
1: Igen, szuper. Jó, hát... És akkor nektek is egy egész napos nyitott porta lesz? Tehát, hogy itt beszélgettük az Annával, hogy gyakorlatilag meg lesz adva egy ilyen adat, egy menet, hogy akkor mikor, hova érdemes menni, viszont ha én nagyjából a délelőtti óráktól a délutáni óráig becsönketek hozzátok ezen a hétvégén, akkor azért tudtok fogadni is, hogy egy picit...
3: Hát ezt úgy tervezzük még, hogy ilyen körülbelül délelőtt 10-kor kezdés, és akkor egészen ilyen délután 5-6-ig.
1: Wow!
3: Valami ilyesmi, de ugye új a dolog, aztán még ez nagyon...
1: Kiforja magát,
3: de készülünk rá ezerrel úgy.
1: De egyébként, Martin, szívesen csatlakoztatok hozzá? Tehát, hogy nektek azért van egyfajta olyan... Sanyika, akartál majd mondani?
2: Nem,
1: jó, igen. Te azt akartam kérdezni, bocs, Martin, hogy akar, tehát nyilván benne voltak ebben a programban, de hogy akkor volt egy ilyen belső késztetés, hogy akkor egy picit így a másik irányba is elmozduljatok egy ilyen módon?
3: Volt, igen, mert korábban jártunk az ország több részén, ahol ilyen nyitott porta napok már működtek.
1: Aha.
3: Tehát terve volt nálunk is, hogy szeretnénk majd ilyen vendégfogadó, bemutató egységet ott létrehozni. Pont összejött a dolog, hogy most van Nógrádban a nyitott porta lehetőség, illetve most tudtuk megcsinálni ezt a bővítést ott mi nálunk, ahol egyébként készülünk majd a vendégeknek ilyen különleges tökmagos sütikkel is.
1: Na, jó van. Nagyon jó.
2: Meg a pogácsa, tökmagos pogácsa.
1: Nagyon jó. Oké, Martin.
3: A mintaboltnak a megnyitója is egy menetben.
1: Jó van, szuper. Akkor nagyon sok érdeklődőt kívánunk felétek, és akkor nem mondom azt, hogy legyetek ügyesek, mert ügyesek lesztek úgyis, úgyhogy majd beszélünk, és hajrá, várunk benneteket majd.
3: Köszönjük. Neki
1: köszönjük. Szia, Martin, minden jót neked. Szia.
2: Szia.
1: Igen, egy picit már térelő problémánk volt, de szerintem azért nagyját azt lehetett érteni. Igen,
2: úton volt.
1: Most terített az árut, hogy nem tudom. De ilyen ez, ugye, hogyha a gazdaságban dolgozó, ott egyébként nincsen szabad nap. Vagy egy nem tudom én tényleg egy állatfarmot viszel, tehenészet.
2: Bármilyen vállalkozásról elmondható ez.
1: Igen, hát azért nem. Tehát azért el tud venni egy IT is mondjuk, hogyha van egy cég 2 hétre, de te mondjuk nem tudod hagyni a teheneket, érted? Mert akkor
2: na, az biztos.
1: Tehát azért mondom, hogy azért ez az egyetlen olyan vállalkozás, hogy itt ez 365 nap, mert hogyha baj van az állattal december 25-én is, akkor baj van az állattal. Tehát, hogy ez egy kemény meló. De bele tudtok akkor ebbe tekinteni, És azért volt azért egy olyan ugye életben egy lépés a családnak, hogy akkor ezt munka mellett, és aztán úgy érezték, ugye, hogy ezt akkor lehet, hogy meg lehet lelépni főállásba. Szerintem itt van mindig ez a nagyon fontos lépés és elhatározás, hogy akkor ebbe beleállok teljesen, és akkor nem csak munka mellett, mert akkor sem a munkát nem tudom sem vinni se ezt, persze, hanem akkor ebbe beleállok így, és akkor azért kockáztatok is. Úgyhogy ezeket az élettörténeteket meg lehet ismerni, majd a első októberi hétvégén köztük egyébként a Martinékét is.

0: ez történt kedden reggel.
1: Megismerkedtünk az egyik gazdálkodóval, az egyik családdal, akik részt vesznek majd október első hétvégén a Nógrád megyei nyitott porta napokon. Hekli Martinnal beszélgettünk, és hát Surányban ők a tökmagos család, lehet ezt így fogalmazni, és ők is várnak majd mindenkit ezen a klassz októberi hétvégén. Na hát, Sanyik egyébként meg eldölt, ez ugye nincsen tökmagnak héja, tehát már eleve van olyan tökmag, vagy olajtök, amely ugye már héj nélkül is.
2: Az a baj, hogy azzal én ilyen...
1: Tudom, te szeretsz köpködni le a padlóra is.
2: Nem
1: tudom,
2: a padlóra, de én szeretem azt, hogy megdolgozom, nem csak... Abba csak beöntenék egy csomót a számból, mert vettem én olyat is.
1: Igen.
2: Hének, beöntem
1: a lusta, a, számba, a lusta tökmagozóknak van a tökmag, a héj nélküli tökmagban.
2: Én megeszem azt is, de jobban szeretem törni, az is egy időtöltés, meccsnézés közben, tévézés közben, egészséges is egyébként, meg finom.
1: Jók a magok. Én az a baj, hogy én a tök maga, tényleg azt szeretem, tényleg ezt a hénékülit is, meg a másik, hogy az a baj, hogy én annyira pisztáciás vagyok, hogy ez valami hihetetlen, viszont...
2: Nekem a sós szokott lenni nagyon a pisztáciás.
1: Hát mert olyat veszel, tehát vegyél sózatlant, és akkor nem lesz sós. Egyébként csak az a baj, hogy az úristen pénzre menne elég rá. Tehát, hogy olyan iszonyat drága, tehát ilyen 8-9-10 forintok kilója, hihetetlen, de én nagyon, tehát hogy tehetném, hogy állandóan azt tennék. Én nagyon. Meg bírom a tökmagot is, úgyhogy tökmagos lesz az egyik állomása a nyitott porta napoknak, ahogy beszélgettünk az előbb Hekli Martinékkal, válnak benneteket majd tökmagos finomságokkal, egy pici bővülés is lesz, amit meg tudnak majd mutatni, megmutatják majd a gépsort, hogy készül, szárítás, minden csomagolást, gyakorlatilag végig lehet követni az egész terminológiát ennek a terméknek, sőt, még hogyha úgy lesz, akkor van egy kis olajtök földecske még itt ott a környékükön, akkor azt ki lehet menni gyalog, és akkor lehet egy ilyen szüreten, aratáson, betakarításon is részt venni, úgyhogy lehet egy ilyet is csapatni, gyerekek. Úgyhogy
2: tényleg egy igazi betekintést nyerhetsz az ő munkájukba.
1: Igen, meg hogy az élettörténet, tehát ahogy mondtam az előbb is, hogy azért ott nyilván volt egy fontos lépés, apuci meg anyuci leültek, elgondolni, akkor mi legyen, mert hogy akkor munka mellett már nem tudtak vállalni, és akkor beállnak ebbe az egészbe, tudván azt, hogy mit vállalnak, és milyen a mezőgazdaságban dolgozni, és akkor erre Martin nem mondta, de gondolom, akkor valami hasonló szülő egyetemet is végzett, és akkor ő meg beszállt ebbe pluszban. Ez egy óriási sztori, de egyébként meg sikersztori, úgyhogy erről is hallhattok a nyitott portanapokon, és az elmúlt, vagy elkövetkezendő hetekben még, október első hétvégéig azért 1-2-3 arcot még majd felhívunk telefonon, hogy egy picit őket is bemutassuk nektek, hogy mi minden vár rátok ezen a programon.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan híreket mondunk, ami azt jelenti, hogy véget ért a ritmusunk, ennyi volt mára, ennyi fért a mai Best Of-unkba, de ezt majd a holnapi napon fogjuk folytatni, úgyhogy akkor is várunk majd benneteket. Reggel 6 óra után egy kicsivel mi itt leszünk. Sándor, ennyi
1: nekem
0: volt.
1: Nekem tetszett, úgyhogy én szeretném megköszönni a figyelmet, a fülelmet neked is, meg a hallgatóknak is, és akkor tényleg jönnek a hírek, aztán Házi Attilával a Fitbit, mi pedig holnap jövünk újra, lesznek programok a hétvégén országszerte, használjátok ki. Egészen jó idő lesz egyébként, lesz, ahol 27-28 fok is lehet, úgyhogy ki tudja, meddig lesz ilyen jó idő, élvezzük ki, na meg hallgassátok a Megafont, este 20 órát a Megapartig, mi pedig holnap újra jövünk, 6 óra után egy picivel, a hét második felében megmutatjuk, hogy mi is történt velünk. Na puszi, ciao, sziasztok!
0: Szevasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Reklám.
5: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óra ékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Gyere, Magic Mike! Ügy, Jane!
8: Örvendek, Jane!
7: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
9: Nem,
7: mutasd
9: nem
7: meg.
9: Teszek ilyen.
7: Úristen!
3: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
10: Reklámot hallottak.
11: 10 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
13: Hírek.
12: Továbbra is kampányhangulat uralkodik Magyarországon, és a közbeszéd minőségének romlása miatt egyelőre nem látszik enyhülés. Erről beszélt Kosztrihán Dávid, a Magyar Egység Mozgalom egyik alapítója Balassagyarmaton. A Nógrád vármegyei származású politikus szerint inkább az egyetértési pontokat kellene keresni, és nem szabad a politikától várni életünk minden problémájának megoldását. Az eseményt Litkei Máté, a mozgalom vezetője nyitotta meg. Szerinte az Európai Unióban komoly gazdasági nehézségek vannak, és a válság várhatóan Magyarországra is hatással lesz, ami társadalmi feszültségeket okozhat. Úgy fogalmazott, sok magyar saját erejéből szeretne tenni az ország jövőjéért, de még keresi a helyét. Vukics Ferenc katonai és biztonságpolitikai szakértő előadásában a stratégiai gondolkodás és a családok szerepét emelte ki. Karácsonyfákat keres Vácmárosa az idei ünnepi időszakra. A Váci Városfejlesztő Kft. Közleménye szerint az elmúlt évek hagyományát folytatva idén is olyan fenyőfákat várnak a lakosságtól, amelyek városi karácsonyfaként díszíthetik majd Vácot. Elsősorban szép, terebélyes és magas fenyőfákat keresnek. Olyanokat, amelyek esetleg már túlnőtték a kertet, vagy akadályozzák a ház körüli tevékenységeket, ugyanakkor nagyobb munkagépekkel, például teherautóval és daruval jól megközelíthetik. Aki szívesen felajánlaná fenyőfáját, november 15-ig jelentkezhet a Váci Városfejlesztő Kft.-nél. A fa kivágásáról, elszállításáról és felállításáról idén is a társaság gondoskodik. 5 vagyonelleni bűncselekménnyel gyanúsítanak a Bátony terenyei nyomozók egy 39 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint az elmúlt fél évben több mint 500 000 forint kárt okozott, írja a polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi márciusban testvérével közös lakásukból hifi erősítőt és mobiltelefont vitt el, mintegy 175 000 forint értékben. Ezt követően két alkalommal sportcipőket lopott társasházak bejáratai elől, augusztus végén pedig egy elektromos rollert vitt el egy csentei úti épületből. Szeptember 14-én egy helyi lakostól kölcsönkért egy 145 000 forint értékű rollert, de azt nem adta vissza. A férfi összesen 564 879 forint kárt okozott, amelyből csaknem 270 000 forint megtérült. Szeptember 15-én elfogták, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Korábban is többször elítélték vagyonelleni bűncselekmények miatt. Megtorpant a gyermekek átoltottsági aránya Európában, ami a védőoltásokkal megelőzhető betegségek újbóli megjelenéséhez vezethet. Figyelmeztet egy friss nemzetközi tanulmány. A kutatók szerint 2019 óta 16 uniós országban legalább 4 vakcina esetében csökkent a lefedettség, ami leginkább a koronavírus járvány miatti fennakadásokkal magyarázható. A legkedvezőtlenebb helyzet Romániában alakult ki, ahol minden vizsgált oltásnál 80% alá esett a mutató. A negatív trendekkel szemben Magyarország a legjobban teljesítő államok között szerepel. Hasonlóan Luxemburgokhoz és Portugáliához, hazánkban is eléri vagy meghaladja a 95%-ot a rendelkezésre álló adatok szerinti átoltottság. A szakértők hangsúlyozzák, hogy az immunitás megőrzése és az egyéni védettség biztosítása érdekében nemzetközi szintű, összehangolt intézkedésekre van szükség.
4: Időjárás.
12: Többnyire napos, száraz időre van kilátás, azonban lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge, mérsékelt lesz. 23-26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
3: Közlekedés.
12: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most, ahol a sportos életmód
4: mindig sláger.
3: Fitbit.
8: Csodálatos szombatot kívánok mindenkinek a Megafon mikrofonjánál Házi Attila délután 4-ig, sőt már kívánnom sem kell. Tényként mondhatjuk, hogy nagyon jó idő van, és ez így is marad az egész szombati napon, és még a vasárnapot is be fogja aranyozni ez az időjárás. Viszont már készülni kell arra, hogy mégiscsak szeptember 19-e van, és hát valószínűleg hamar be fog köszönteni az ősz igazi arca. És aki sportol odakint, az tudja jól, hogy izzadsággal jár a megerőltetés, és ilyenkor mit kell tenni, hogyan kell öltözni, mi a helyes eljárás. Na erről is szó lesz majd, felkészülünk az őszies időjárásra, és arra, hogy ne betegedjünk meg lehetőség szerint. De mindenek előtt jönnek még a legfrissebb horoszkópok, és azt megelőzően még egy tippet is mondok arra, hogy mi legyen a mai ebéd. Minden idők legnagyobb slágereinek sorát pedig Pinkkel kezdjük. Never Gonna Not Dance Again, itt a Megafonban.

ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Hogyha állandóan eszünk húst ebédkor, előbb-utóbb nehéz lesz változatos étkezést megvalósítani. Ez pedig nagyon fontos lenne. Tartsuk magunkat az elvünkhöz, maradjunk fittek, és nézzünk egy receptet hús nélkül. Szinte teljesen hétköznapi hozzávalókból készül ma egy érdekes ebéd, ami talán rendszeresen is elkészíthető lesz ezután, mert nagyon finom. Sült, töltött paradicsom kinoával és zöldségekkel két főre, mondom a hozzávalókat. Négy nagyobb, keményebb paradicsom, 100 g kinoa, egy evőkanál olívaolaj, egy kis cukkini felkockázva, egy kis fej lilahagyma finomra vágva, egy gereszt fokhagyma zúzva, egy marék friss petrezselyen vagy bazsalikon aprítva, és só bors ízlés szerint, valamint egy kevés reszelt light mozzarella vagy feta. A kinoa főzésével kezdünk, átmossuk alaposan, majd megfőzöm kétszeres mennyiségű vízben, körülbelül negyed órán át, míg megpuhul, aztán enyhén megsózom. A paradicsom előkészítésével folytatjuk, levágom a paradicsomok tetejét, ez lesz majd a kalap, és óvatosan kikanalazom a belsejüket, nem dobjuk ki, később majd felhasználjuk, félretesszük azokat egy tálcára. Aztán jön a töltelék előkészítése, egy serpenyőben felhevítem az olívaolajat, megpárolom rajta a lilahagymát, a fokhagymát, majd pedig hozzáadom a cukkinit és a félretett paradicsom belsőt. Sózom, borsozom, párolom pár percig, míg kissé megpuhul, majd belekeverem a főtt kinoát és az aprított zöld fűszereket. Végül jön a töltés és a sütés. Megtöltöm a kivájt paradicsomokat a kinoás zöldséges keverékkel. Ha szeretném, akkor szórhatok a tetejére egy kis reszelt sajtot is. Aztán beteszem a paradicsomokat a sütőpapírral bélelt tepsibe, visszateszem a tetejüket is. A sütés a 180 fokon alsó-felső sütéssel körülbelül 20 percen át tart, amíg a paradicsom megpuhul, és a teteje enyhén megpirul. A tálalása pedig friss zöld salátával, pár csepp balzsamecettel meglocsolva történik. És mondok még egy tippet, hogyha szeretném, akkor a töltelék be mehet egy kis natur csicseri borsó, vagy kevés pirított napraforgó mag is a ropogóság kedvéért. Jó étvágyat hozzá!

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Ez a Megafon a mikrofonnál, Házi Attila. Szeptember 19-e van, a Wilhelminák ünneplik a névnapjukat. Ez a név olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek nagyon jó az üzleti érzéke, felelősségtudattal bír és becsüli az élet minden területén a minőséget. Környezete komolynak ismeri, ez a komolyság korán megmutatkozik, hiszen már egészen fiatalon más az érdeklődési köre, mint kortársaié. Kedves Wilhelminák, sok boldogságot kívánok nektek, és azokat is köszöntjük, akik a mai napon születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Ma van a Mozdulj Gyarmat, Balassagyarmat őszi tömegsport eseménye, amelyen több százan vesznek részt. Már az előzetes adatok alapján is 700-nál több regisztráló jelentkezett a futásra. Reggel ezzel indult a program, a kórháztól az Ipolyparti Sportcentrumig futottak és bringáztak. A központi helyszínen BMX bemutató, lovasíjászat, kutyás bemutató, ovis mozgolódás, tenisz, futóverseny is van, valamint vendégként érkezett a Freestyle FC, a tagokkal pedig saját fotót is lehetett készíteni délelőtt. Ami még hátra van a mai napból, az a tombola húzás értékes nyereményekért, a fődíj egy mountain bike, valamint egy páros jegy a magyar labdarúgó válogatott egyik következő mérkőzésére. Aki sporttal folytatná a délutánt is Balassagyarmaton, az maradjon a helyszínen, mert 13 órakor kezdődik a BSE Palocfarkasok Talent 2019 U17-es mérkőzés.

0: Ez a Megafon a mikrofonnál, Házi Attila. Mindjárt megtudjuk, hogy milyen nap vár ránk, jönnek a friss horoszkópok, de előtte 11-kor a friss hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Gyere, Magic Mike!
6: Örvendek, Jane.
5: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
7: Nem teszek ilyet.
5: Úristen!
3: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban. Nevesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
8: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
3: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
2: Reklámot hallottak.
9: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
11: Hírek.
10: Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány. Jelentette be Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán. Felhívta a figyelmet arra is, hogy akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta megváltozott a lakóhelyük, ellenőrizzék, hogy új címük szerepele a magyar államkincstár rendszerében. Az érintettek erről az ügyfélkapun keresztül is tájékoztatást kaphatnak. Ha a nyilvántartott cím eltér a lakcímkártyán szereplőtől, a változást szeptember 20 azaz holnapig kell bejelenteni. Akik az első részletet postán kapták, azoknak nincs teendőjük. Az utalvány ugyanis ugyanarra a címre érkezik. A kormány összesen 100 000 forintos iskolakezdési támogatást biztosít a rászoruló gyermekek meghatározott körének két részletben. A támogatás automatikus, így igényelni sem kell, és adó sem terheli. Az első 50 000 forintos részletet augusztus végén folyósították. Hétfőtől újraindul a hétköznapi autóforgalom a pesti alsórakparton. A Budapest Városháza tájékoztatása szerint a rakparti szezon lassan a végéhez közeledik, így hétfőtől a munkanapokon ismét birtokba vehetik a gépjárművek a pesti alsórakpartot. A gyalogosoknak és kikapcsolódni vágyóknak azonban a hétvégéken továbbra sem kell lemondaniuk a Dunaparti élményekről. Péntek este 18 óra 30 perctől hétfő hajnal 5 óráig a szakasz továbbra is teljesen autómentes marad. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a hétvégi lezárások idején továbbra is várják a kilátogatókat, a közösségi programok, a sportolási lehetőségek és a szabadtéri kulturális lehetőségek. Hozzátették, a pihenni vágyók így még néhány héten át élvezhetik a naplementés sétákat és a hosszú Dunaparti estéket a főváros szívében. Jelentősen átalakítja működését Szlovákiában a 365 pont bank, miután a CSOB tulajdonába került, írja az újszó.com. A pénzintézet június óta 15 bankautomatáját szüntette meg, emellett 9 városban a fiókjait közvetlenül a tulajdonos helyiségeibe költöztette át. Az intézkedések Pozsonyt, Nagyszombatot és Losoncot is érintik. A változások a szánacsomagok feltételeit is módosították. A prémium ügyfelek az eddigi 4 helyett már csak két alkalommal vehetnek fel ingyen készpénzt idegen bankok automatáiból. Ugyanakkor a CSOB hálózata már sajátként használható, bár bizonyos szolgáltatások, mint a készpénzbefizetés még nem érhetők el. Szakértők szerint a hálózatok fokozatos összevonása a márkanév későbbi megszűnését vetíti előre. A színész Tom Cruise szerint nincs baja sem a televízióval, sem a streaminggel, így a Netflix-el sem. Egy brit lapnak adott interjújában a színész ugyanakkor hangsúlyozta, számára a mozizás különleges élmény, mert a nézők közösen, egy teremben érhetnek át egy filmet. Cruise az elmúlt években többször kiállt a hagyományos moziforgalmazás mellett. A Top Gun Maverick világszerte csaknem másfél milliárd dollárt hozott, Steven Spielberg pedig úgy fogalmazott, hogy a film lényegében megmentette a mozis forgalmazást. Cruise munkatempójáról is beszélt és elismerte, sokat vár el munkatársaitól, amit már a közös munka elején tisztáz.
11: Időjárás.
10: Többnyire napos, száraz időre van kilátás, azonban lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge, mérsékelt lesz. 23-26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Közlekedés.
10: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
2: Fitbit.
0: 4 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila, Purse, énekli majd Jessie Ware, előtte a Hotel Apacs dala szól, If Heaven Was a Sound, most pedig a Simply Red dala, itt a Tonight.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, kezdjük már is a kossal. Viselkedjen nyitottan és fogadja pozitívan a változásokat. Valójában úgy sem tehet mást, mint hogy elfogadja az elkerülhetetlent, akkor már próbálja meg jól felfogni a fordulatokat. Bika. Úgy érzi, hogy hosszú önmegtagadás után végre megérdemelne egy kis kényeztetést. Ez így is van. Lepje meg magát ma valamivel, de ugyanez járhat a családtagjainak is. Ikrek. Egy fontos magánéleti változás miatt most le kellene mondania a karrierjéről. Ez viszont pénzügyi nehézségekhez vezethet. Nem könnyű eldönteni, hogy melyik ujjába harapjon bele. Döntsön jól. Rák. A jegyébe lépő hold érzékenyé, érzelmessé és akár még indulatossá is teszi. Mivel az érzelmek elöntik, előfordulhat, hogy se hal, se lát és ösztönösen cselekszik és ítélkezik. Talán meg sem érti pontosan a másik szavait, és ezért robbant ki vitákat. Oroszlán. Jó lehetőségek állnak előtte, de még nem kellene kiteregetni alapokat. Ha mindenki tisztában jön a lehetőségeivel, akkor könnyen találhatja magát számtalan konkurens között. Különösen az aduászt kellene jól eltitkolni. Szűz. A karrierjében a csúcson lehet, vagy elindult az arra felé vezető úton. A pénzügyekben jók a kilátások. Az egyetlen és legnagyobb problémát a család jelenti most. Persze nem tagadhatja le, hogy éppen ez lenne a legfontosabb. Hamarosan az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak ma. Egyetlen megasláger és jön a folytatás.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, és a folytatásban már is jön a mérleg horoszkópja. Szeretne megfelelni valakinek, de fogalma sincs, hogy miként is járhatna a kedvében. A legjobb most, ha önmagát adja. Az alakoskodás úgysem megy hosszú távon. Skorpió. Kicsit nem figyel oda, és már is úgy érzi, hogy valaki meg akarja fúrni. De ne essen túlzásokba, talán igaza van, de lehet, hogy most csupán mások is részt kívánnak venni a munkában, amit végez, mert érdekesnek tartják azt. Ne keressen mindjárt mindenkiben ellenséget. Nyilas. Nagy lehetőség előtt áll, csak mernie kellene belevágni. Valamilyen üzletet, vállalkozást is jelenthet ez a dolog, de akár a gyermekvállalást is. Akár vannak már gyermekei, akár nincsenek, a nyilasban egy bizonyos egzisztenciális szorongás van, de ne féljen belevágni. Bak. Közömbösnek mutatkozik, holott nagyon is érdeklődik az emberek gondjai iránt. Talán a rossz tapasztalatai miatt érzi úgy, hogy bizonyos távolságtartást kell mutatnia, nehogy pletykálkodónak véljék. Ám még a pletykálkodás is törődést jelenthet. Vízöntő. Hozott egy döntést, most már szeretne visszatáncolni. Talán már érzi, hogy rossz lépés volt, de nem akarja lejáratni magát azzal, hogy megbánást tanúsít. Talán mégis megérne egy próbálkozást, ettől még senki nem tartaná a vízöntőt jellemtelen embernek. És végül itt vannak a halak. Egy kis csapatmunkára lenne szükség a munkahelyén és az otthonában is, és akkor minden teendőt be tudna fejezni. Ellenkező esetben számíthat rá, hogy minden a feje tetejére áll, vagy úgy marad. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

0: Fonisták döntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Egyelőre nem indult jól a Balassagyarmati SC idénye a vármegyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságban. 4 meccsen egyszer sem tudtak nyerni, nem találták meg az erőkapszulát, és ez meglehetősen rossz hír, hiszen a 8 csapatos bajnokságban a 7. helyen állnak emiatt. Hogy vigaszt jelente az, hogy legközelebb a bajnokság utolsó pozícióján várakozó Rétsággal kell találkozniuk, még nem tudom, minden esetre esélyt jelenthet a gyarmatiaknak ez a pillanat, ami holnap délután 4-kor jön el. Rétságon a sportpályán várják a szurkolókat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckutime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köves ékszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Reklámot hallottak.
2: Bél van.
1: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 19-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
8: Lakossági jelzések érkeztek a Galgag után tapasztalható drónozással kapcsolatban, közölte a település polgármestere Agócs Gábor a falu közösségi oldalán. A településvezető arra hívta fel a drónhasználók figyelmét, hogy a repülőeszközök használatakor is tiszteletben kell tartani mások magánéletét, nyugalmát és tulajdonát. A polgármester szerint senkinek nem kellene kellemetlenül éreznie magát saját udvarán, kertjében, teraszán vagy otthon a környezetében azért, mert egy drónkamerája őt vagy környezetét figyeli. Hasonlóan fontos a gyalogosan vagy kerékpárral közlekedők magánszférájának tisztelete is. Agócs Gábor hangsúlyozta, nem magával a drónozással van probléma, hiszen az hasznos és szép hobbi lehet. Arra kérte a használókat, hogy ne irányítsák kamerájukat mások magánterületére, és ne készítsenek célzott felvételeket hozzájárulás nélkül. A szabályok betartása és a lakók nyugalmának tisztelete közös érdek, fogalmazott. Nyílt pályázaton keres kormány megbízottat a Nógrád vármegyei kormányhivatal élére a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A tisztség október 1-től ismét a kormány megbízott elnevezést viseli, miután 2022-ben főispánra változtatták a megnevezését. A kormány megbízott a kormány helyi képviseletét látja el, és vezeti a vármegyei kormányhivatalt. Nógrádban ezt a feladatot a kezdetektől idén tavaszig Szabó Sándor töltötte be. Megbízatása áprilisban a kormánymandátumával párhuzamosan megszűnt. Azóta több vármegyében új vezetőt neveztek ki, Nógrád azonban azon 10 kormányhivatal között van, amelyek élére most nyílt pályázaton keresnek kormány megbízottat. A pályázat feltétele a büntetlen előélet és a felsőfokú végzettség, emellett legalább 3 év közigazgatási, jogi, közpénzügyi vagy szervezetirányítási szakmai tapasztalat szükséges. A jelentkezéseket szeptember 25-éig várják. 5 vagyonelleni bűncselekménnyel gyanúsítanak a Bátonyterenyei nyomozók egy 39 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint az elmúlt fél évben több mint 500 000 forint kárt okozott, írja a polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi márciusban testvérével közös lakásukból hifi erősítőt és mobiltelefont vitt el, mintegy 175 000 forint értékben. Ezt követően 2 alkalommal sportcipőket lopott társasházak bejáratai elől, augusztus végén pedig egy elektromos rollert vitt el egy Csentei úti épületből. Szeptember 14-én egy helyi lakostól kölcsönkért egy 145 000 forint értékű rollert, de azt nem adta vissza. A férfi összesen 564 000 879 forint kárt okozott, amelyből csaknem 270 000 forint megtérült. Szeptember 15-én elfogták, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Korábban is többször elítélték vagyonelleni bűncselekmények miatt. Biztosan nem vezeti ki szeptember 30-ával a kamatstopot. Az intézkedés változatlan feltételekkel érvényben marad, jelentette be a pénzügyminisztérium. Az adósságfék kivezetéséről nem tudott megegyezni a kormány és a bankszektor, mivel a felek álláspontja jelentősen eltért. A pénzintézetek a teljes kivezetést javasolták úgy, hogy csak a leginkább rászoruló, körülbelül 10-20 000 sérülékeny adósnak nyújtanának célzott segítséget. Ezzel szemben a kormány a lakossági ügyfelek többségénél mindaddig fenntartaná védelmet, védelmet, amíg a piaci kamatszint nem csökken egy biztonságos küszöbérték alá. Elemzők szerint az egyeztetések újraindulása azért is bizonytalan, mert a kérdésben a kormány megvárhatja az alkotmánybíróság döntését is, ahová korábban több bank fordult jogorvoslatért. A 2022-ben bevezetett kamatstop jelenleg mintegy 200 ezer lakossági hitelszerződést érint, és eddig nagyjából 500 milliárd forintos veszteséget jelentett a magyarországi bankok számára.
2: Időjárás.
8: Többnyire napos, száraz időre van kilátás, azonban lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge, mérsékelt lesz. 23-26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Közlekedés.
8: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
7: mindig sláger.
1: Fitbit.
9: Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez, a mikrofonnál Házi Attila, a pontos idő pedig 12 óra 4 perc. A folytatásban a Help és az igazi szerelem szól, előtte Nelly és a Hot in Here, most pedig Billy Piper, Day and Night.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Ma van a Mozdulj Gyarmat, Balassagyarmat őszi tömegsport eseménye, amelyen több százan vesznek részt. Már az előzetes adatok alapján is 700-nál több regisztráló jelentkezett a futásra. Reggel ezzel indult a program, a kórháztól az Ipolyparti Sportcentrumig futottak és bringáztak. A központi helyszínen BMX bemutató, lovasíjászat, kutyás bemutató, ovis mozgolódás, tenisz, futóverseny is van, valamint vendégként érkezett a Freestyle FC, a tagokkal pedig saját fotót is lehetett készíteni délelőtt. Ami még hátra van a mai napból, az a tombola húzás értékes nyereményekért, a fődíj egy mountain bike, valamint egy páros jegy a magyar labdarúgó válogatott egyik következő mérkőzésére. Aki sporttal folytatná a délutánt is Balassagyarmaton, az maradjon a helyszínen, mert 13 órakor kezdődik a BSE Palocfarkasok Talent 2019 U17-es mérkőzés.

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Ma még nagyon jó idő van, és a vasárnapot is kellemesnek fogjuk érezni, de hétfőtől nagy változás kezdődik, ez pedig átalakítja a ruhatárunkat is, amit tudomásul kell venni hamar, és nem csak a munkába, iskolába járáskor lesz fontos, hanem sportolás esetén is. Az izzadság elvezetése a változékony időben kulcsfontosságú abban, hogy ne legyen aztán meghűlés és betegség. Egy óra után ez a téma.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Gyere, Magic Mike!
9: Örvendek, Jane!
8: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
10: Nem,
8: mutasd
10: nem
8: meg.
10: Teszek ilyet.
5: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
11: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
11: Hírek.
12: Nyílt pályázaton keres kormány megbízottat a Nógrád vármegyei kormányhivatal élére a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A tisztség október 1-től ismét a kormány megbízott elnevezést viseli, miután 2022-ben főispánra változtatták a megnevezését. A kormány megbízott a kormány helyi képviseletét látja el és vezeti a vármegyei kormányhivatalt. Nógrádban ezt a feladatot a kezdetektől idén tavaszig Szabó Sándor töltötte be. Megbízatása áprilisban a kormánymandátum párhuzamosan megszűnt. Azóta több vármegyében új vezetőt neveztek ki, Nógrád azonban azon 10 kormányhivatal között van, amelyek élére most nyílt pályázaton keresnek kormány megbízottat. A pályázat feltétele a büntetlen előélet és a felsőfokú végzettség, emellett legalább 3 év közigazgatási, jogi, közpénzügyi vagy szervezetirányítási szakmai tapasztalat szükséges. A jelentkezéseket szeptember 25-éig várják. 6. alkalommal rendezték meg Losoncon az esti villanyfényes futóversenyt, mintegy 350 résztvevővel. A 4 vessző 4 kilométeres távon a nógrádi versenyzők remekeltek. A 39 év alatti férfiaknál a Salgó-Tarjáni Atlétikai Klub sportolói szerezték meg az első 3 helyet. Varga Félix pályacsúccsal 13 perc 40 másodperces idővel győzött. Az 50 év felettieknél Bartus Ferenc, a nőknél ugyanebben a korosztályban Simon Lilla. Hétfőtől újraindul a hétköznapi autóforgalom a pesti alsórakparton. A Budapest Városháza tájékoztatása szerint a rakparti szezon lassan a végéhez közeledik, így hétfőtől a munkanapokon ismét birtokba vehetik a gépjárművek a pesti alsórakpartot. A gyalogosoknak és kikapcsolódni vágyóknak azonban a hétvégéken továbbra sem kell lemondaniuk a Dunaparti élményekről. Péntek este 18 óra 30 perctől hétfő hajnal 5 óráig a szakasz továbbra is teljesen autómentes marad. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a hétvégi lezárások idején továbbra is várják a kilátogatókat, a közösségi programok, a sportolási lehetőségek és a szabadtéri kulturális lehetőségek. Hozzátették, a pihenni vágyók így még néhány héten át élvezhetik a naplementés sétákat és a hosszú dunaparti estéket a főváros szívében. A naprendszer legnagyobb újonnan kialakult kráterét fedezte fel a NASA egyik kutatója a Holdon, írja egy tudományos lap. A több mint 220 méter széles és mintegy 43 méter mély képződményt McGetchin kráternek nevezték el. Robert Wagner a Lunar Reconnaissance Orbiter felvételeinek elemzésekor egy szokatlanul fényes foltra figyelt fel, így azonosította a krátert. A kutatók szerint 2024 áprilisa és májusa között egy 9-18 méter széles aszteroida vagy üstökös csapódhatott a Hold felszínébe. Hasonló méretű becsapódás átlagosan 130 évente, vagy még ritkábban történik. A felfedezést ismertető tanulmány szeptember 16-án jelent meg. A színész Tom Cruise szerint nincs baja sem a televízióval, sem a streaminggel, így a Netflix-el sem. Egy brit lapnak adott interjújában a színész ugyanakkor hangsúlyozta, számára a mozizás különleges élmény, mert a nézők közösen, egy teremben érhetnek át egy filmet. Cruise az elmúlt években többször kiállt a hagyományos moziforgalmazás mellett. A Top Gun Maverick világszerte csaknem másfél milliárd dollárt hozott, Steven Spielberg pedig úgy fogalmazott, hogy a film lényegében megmentette a mozis forgalmazást. Cruise munkatempójáról is beszélt és elismerte, sokat vár el munkatársaitól, amit már a közös munka elején tisztáz. Kilépett Ed Sheeran valamennyi előzenekara a brit énekes észak- és dél-amerikai turnéjáról, miután a szervezők levették a programról McLemore-t. A rappert egy New Jersey koncert után távolították el, ahol palesztinpárti kijelentéseket tett és a gázai háborúról mutatott képeket. Az előzenekarok, köztük Finneas, Aaron Rowe, a Lucas Graham és a Beoga szolidaritásból távoztak. Sheeran közölte, McLemore eltávolítása a promóter döntése volt, nem az övé. Az énekes szerint megdöntött, megdöbbentő az izraeli-palesztin konfliktus, és a békéhez sokféle megközelítésnek kell teret adni.
2: Időjárás.
12: Többnyire napos, száraz időre van kilátás, azonban lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge, mérsékelt lesz. 23-26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Közlekedés.
12: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: És most, ahol a sportos életmód
10: mindig sláger.
14: Fitbit.
15: 5 perccel egy után a mikrofonnál Házi Attila. Méri és a Shackles szól hamarosan, előtte Gary Halliwell és a Baggy Top. Most pedig Whitney Houston és George Michael indítja ezt az órát. If I Told You That.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Kora ősszel is remek választás a szabadtéri sportolás. A hűvösebb levegő kellemesebbé teszi a futást, a kerékpározást, vagy akár egy erdei sétát is. Azonban van valami, amire ilyenkor már sokkal jobban kell odafigyelni, egyre korábban sötétedik. Ami néhány hete még világosban kezdődött és ért véget, az ősszel könnyen belenyúlhat a szürkületbe. Ezért a kora őszi sportolásnál már nem csak az edzés hosszát, hanem a nappali világosságot is érdemes megtervezni. Ez az óra témája.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Kora ősszel a szabadtéri sportolás egyik veszélye, hogy a sötétség gyorsabban érkezik, mint ahogy azt megszoktuk. Egy hosszabb kerékpározás, futás vagy túra közben könnyű elveszíteni az időérzéket. Mire elindulok hazafelé, már romlik a látási viszony, az utak, erdei ösvények és kerékpárutak sötétben nehezebben is láthatók, és a sportolót is nehezebb észrevenni. Ráadásul naplemente utána a levegő is gyorsabban lehűl. Az ősz tehát egyszerre hoz kevesebb fényt és gyorsabb lehűlést. Mindjárt adok egy-két tippet arra, hogy hogyan viselkedjünk ilyen helyzetben.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A kora őszi szabadtéri sportolás akkor lehet igazán biztonságos, hogyha a sportoló már indulás előtt számol a korábbi sötétedéssel. Ezért érdemes ellenőrizni a napnyugta időpontját és úgy megtervezni az útvonalat, hogy még világosban haza lehessen érni. De hogyha ez mégsem lehetséges, akkor legyen megfelelő lámpa és fényvisszaverő felszerelés is. Kerékpáron különösen fontos az első és a hátsó világítás, futásnál pedig a fényvisszaverő ruházat. Szóval ősszel is lehet sportolni, csak a világosságot is bele kell tervezni az edzésbe.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
4: Ne vesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
5: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
4: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
1: Reklámot hallottak.
6: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
6: Hírek.
7: Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány. Jelentette be Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán. Felhívta a figyelmet arra is, hogy akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta megváltozott a lakóhelyük, ellenőrizzék, hogy új címük szerepele a magyar államkincstár rendszerében. Az érintettek erről az ügyfélkapun keresztül is tájékoztatást kaphatnak. Ha a nyilvántartott cím eltér a lakcímkártyán szereplőtől, a változást szeptember 20 azaz holnapig kell bejelenteni. Akik az első részletet postán kapták, azoknak nincs teendőjük, az utalvány ugyanis ugyanarra a címre érkezik. A kormány összesen 100 000 forintos iskolakezdési támogatást biztosít a rászoruló gyermekek meghatározott körének két részletben. A támogatás automatikus, így igényelni sem kell, és adó sem terheli. Az első 50 000 forintos részletet augusztus végén folyósították. Hétfőtől újraindul a hétköznapi autóforgalom a pesti alsórakparton. A Budapest Városháza tájékoztatása szerint a rakparti szezon lassan a végéhez közeledik, így hétfőtől a munkanapokon ismét birtokba vehetik a gépjárművek a pesti alsórakpartot. A gyalogosoknak és kikapcsolódni vágyóknak azonban a hétvégéken továbbra sem kell lemondaniuk a Dunaparti élményekről. Péntek este 18 óra 30 perctől hétfő hajnal 5 óráig a szakasz továbbra is teljesen autómentes marad. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a hétvégi lezárások idején továbbra is várják a kilátogatókat, a közösségi programok, a sportolási lehetőségek és a szabadtéri kulturális lehetőségek. Hozzátették, a pihenni vágyók így még néhány héten át élvezhetik a naplementés sétákat és a hosszú Dunaparti estéket a főváros szívében. Jelentősen átalakítja működését Szlovákiában a 365 pont bank, miután a CSOB tulajdonába került, írja az újszó.com. A pénzintézet június óta 15 bankautomatáját szüntette meg, emellett 9 városban a fiókjait közvetlenül a tulajdonos helyiségeibe költöztette át. Az intézkedések Pozsonyt, Nagyszombatot és Losoncot is érintik. A változások a szánacsomagok feltételeit is módosították. A prémium ügyfelek az eddigi 4 helyett már csak havi két alkalommal vehetnek fel ingyen készpénzt idegen bankok automatáiból. Ugyanakkor a CSOB hálózata már sajátként használható, bár bizonyos szolgáltatások, mint a készpénzbefizetés még nem érhetők el. Szakértők szerint a hálózatok fokozatos összevonása a márkanév későbbi megszűnését vetíti előre. A színész Tom Cruise szerint nincs baja sem a televízióval, sem a streaminggel, így a Netflix-el sem. Egy brit lapnak adott interjújában a színész ugyanakkor hangsúlyozta, számára a mozizás különleges élmény, mert a nézők közösen, egy teremben érhetnek át egy filmet. Cruise az elmúlt években többször kiállt a hagyományos moziforgalmazás mellett. A Top Gun Maverick világszerte csaknem másfél milliárd dollárt hozott, Steven Spielberg pedig úgy fogalmazott, hogy a film lényegében megmentette a mozis forgalmazást. Cruise munkatempójáról is beszélt és elismerte, sokat vár el munkatársaitól, amit már a közös munka elején tisztáz.
6: Időjárás.
7: Többnyire napos, száraz időre van kilátás, azonban lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge, mérsékelt lesz. 23-26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
1: Közlekedés.
7: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
10: És most, ahol a sportos életmód
8: mindig sláger.
10: Fitbit.
11: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a Megafon mikrofonjánál Házi Attila. A folytatásban a 80-as évek legjobb dalai szólnak. With You, Kill the Radio Star, ez a The Buggles slágere, előtte még Madonna és a Holiday szól. Most pedig Holly Johnson és az Americanos itt a Megafonban.

ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A kora ősz az egyik legjobb időszaka a szabadtéri sportra, nincs már akkora hőség, a friss levegő pedig kifejezetten kellemes lehet, például futás, kerékpározás vagy túrázás közben. De hát az őszi időjárás gyorsan változik, a sportoló még elindulhat kellemes 15-20 fokos időben, miközben egy másfél órával később már teljesen más hőmérséklet fogadja. Kora ősszel ezért a megfelelő ruházat legalább olyan fontos, mint maga az edzés. Ez az óra témája.

itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Szokjunk hozzá, hogy tényleg véget ért a nyár, és így ősszel a szabadtéri sportolásnál az egyik leggyakoribb probléma lesz majd a gyors lehűlés. Mozgás közben a test felmelegszik, ezért a sportoló akár túl melegnek is érezheti a ruháját, azonban amikor megáll pihenni, lassít, vagy elérkezik a naplemente, hirtelen megváltozik a hőérzet. A nedves, átizzadt ruházat pedig tovább fokozhatja a lehűlést, és ez különösen kellemetlen lehet egy hosszabb kerékpár túrán, vagy erdei edzésen, amikor még messze van a hazaút. Mit tegyünk? Hamarosan ezt is elmondom.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Hát ha napközben még azt is érezzük, mintha nyárias időjárás lenne, azért a kora reggeli és az esti órák már csipkedősek. Vagyis fel kell készülni arra, hogy aki szabadtéri sportolást szeretne tervezni az őszi hónapokban is, annak meg kell változtatni a ruhatárát. A legjobb döntés a réteges öltözködés. A sportoló inkább több vékony réteget válasszon, így mozgás közben könnyen levehet egyet, ha melege van, később pedig vissza is veheti. Egy könnyű szélálló felső különösen hasznos lehet, és hosszabb programra érdemes egy plusz réteget is elvinni. A cél nem az, hogy induláskor jó meleg legyen, hanem hogy a sportoló az egész út során alkalmazkodni tudjon a változó hőmérséklethez. Ez a betegségek megelőzésében is fontos szerepet játszik.

0: Ez a Megafon a mikrofonnál, Házi Attila. Szeptember 19-e van, a Wilhelminák ünneplik a névnapjukat. Ez a név olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek nagyon jó az üzleti érzéke, felelősségtudattal bír és becsüli az élet minden területén a minőséget. Környezete komolynak ismeri, ez a komolyság korán megmutatkozik, hiszen már egészen fiatalon más az érdeklődési köre, mint kortársaié. Kedves Wilhelminák, sok boldogságot kívánok nektek, és azokat is köszöntjük, akik a mai napon születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óra ékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Balassagyarmaton, a Madásmoziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Gyere, Magic Mike!
8: Örvendek, Jane.
7: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
9: Nem teszek ilyet.
7: Úristen!
4: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
10: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
10: Hírek.
11: Biztosan nem vezeti ki szeptember 30-ával a kamatstopot. Az intézkedés változatlan feltételekkel érvényben marad, jelentette be a pénzügyminisztérium. Az adósságfék kivezetéséről nem tudott megegyezni a kormány és a bankszektor, mivel a felek álláspontja jelentősen eltért. A pénzintézetek a teljes kivezetést javasolták úgy, hogy csak a leginkább rászoruló, körülbelül 10-20 ezer sérülékeny adósnak nyújtanának célzott segítséget. Ezzel szemben a kormány a lakossági ügyfelek többségénél mindaddig fenntartaná védelmet, amíg a piaci kamatszint nem csökken egy biztonságos küszöbérték alá. Elemzők szerint az egyeztetések újraindulása azért is bizonytalan, mert a kérdésben a kormány megvárhatja az Alkotmánybíróság döntését is, ahová korábban több bank fordult jogorvoslatért. A 2022-ben bevezetett kamatstop jelenleg mintegy 200 ezer lakossági hitelszerződést érint, és eddig nagyjából 500 milliárd forintos veszteséget jelentett a magyarországi bankok számára. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány, jelentette be Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán. Felhívta a figyelmet arra is, hogy akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta megváltozott a lakóhelyük, ellenőrizzék, hogy új címük szerepele a Magyar Állam kincstár rendszerében. Az érintettek erről az ügyfélkapun keresztül is tájékoztatást kaphatnak. Ha a nyilvántartott cím eltér a lakcímkártyán szereplőtől, a változást szeptember 20-án, azaz holnapig kell bejelenteni. Akik az első részletet postán kapták, azoknak nincs teendőjük, az utalvány ugyanis ugyanarra a címre érkezik. A kormány összesen 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást biztosít a rászoruló gyermekek meghatározott körének két részletben. A támogatás automatikus, így igényelni sem kell, és adó sem terheli. Az első 50 ezer forintos részletet augusztus végén folyósították. Történelmi csúcsra több mint 5500 milliárd forintra emelkedett július végén a kincstári egységes számla egyenlege, derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. A rekordösszegű állami betétállományhoz a júliusi költségvetési többlet mellett a sikeres állampapír és devizakötvény kibocsátások is hozzájárultak. Bár augusztusban az uniós programok előfinanszírozása miatt a tartalék 4300 milliárd forint közelébe csökkent, a kormányzati likviditás továbbra is kiemelkedően magas. A szakértők szerint a kincstári számla magas egyenlege, valamint a jegybank augusztus végére 63 vesző 5 milliárd euróra növekedett, szintén rekordot jelentő devizatartaléka együttesen rendkívül erős védőhálót biztosít a magyar gazdaság számára az esetleges külső pénzügyi piaci hatásokkal szemben. Kilépett Ed Sheeran valamennyi előzenekara a brit énekes észak- és dél-amerikai turnéjáról, miután a szervezők levették a programról Macklemore-t. A rappert egy New Jersey koncert után távolították el, ahol palesztinpárti kijelentéseket tett és a gázai háborúról mutatott képeket. Az előzenekarok, köztük Finneas, Aaron Rowe, a Lucas Graham és a Beoga szolidaritásból távoztak. Sheeran közölte, Macklemore eltávolítása a promóter döntése volt, nem az övé. Az énekes szerint megdöbbentő az izraeli-palesztin konfliktus, és a békéhez sokféle megközelítésnek kell teret adni.
10: Időjárás.
2: Időjárás.
11: Többnyire napos, száraz időre van kilátás, azonban lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge, mérsékelt lesz. 23-26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Közlekedés.
11: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
2: Fitbit.
0: 4 perccel múlt 3 óra, a mikrofonnál Házi Attila. Murder on the Dance Floor énekli majd Sophie Alice Baxter hamarosan, előtte a United és az Igen vagy Nem szól nálunk. Most pedig a Blue-val indítjuk az órát, itt az All Rise.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Egyelőre nem indult jól a balassagyarmati SC idénye a vármegyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságban. 4 meccsen egyszer sem tudtak nyerni, nem találták meg az erőkapszulát, és ez meglehetősen rossz hír, hiszen a 8 csapatos bajnokságban a 7. helyen állnak emiatt. Hogy vigaszt jelente az, hogy legközelebb a bajnokság utolsó pozícióján várakozó Rétsággal kell találkozniuk, még nem tudom, minden esetre esélyt jelenthet a gyarmatiaknak ez a pillanat, ami holnap délután 4-kor jön el. Rétságon a sportpályán várják a szurkolókat.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Semmi sem zavarja a szép kora őszi időt. Szinte mondhatom, hogy nyárias nap van, a jelenlegi 26-27 fokot, holnap megismételjük. Helyenként még ennél is melegebb lehet. Ki kell használni az időt, mert hétfőtől jelentős lehűlés érkezik, a napfény és némi felhő marad, eső nem lesz, csak hűvösebb.
1: Na mi van, hiányoztunk?

0: Élők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't call.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Szerintem nagyon jó időnk van, elégedettek lehetünk ezzel a szombattal, ami még nem ért véget. Még egy jó másfél órán keresztül biztosan tartja magát ez a hőmérséklet, kellemes napunk van, és legyen így ez a továbbiakban is. A holnap is hasonlóan fog alakulni, ahogy azt az előbb elmondtam, úgyhogy mindenki bátran tervezhet szabadtéri programot, egy nagy kirándulást, piknikezést például. Érezzük jól magunkat, töltődjünk fel a hétvégén, és készüljünk a hétköznapokra. Holnap folytatjuk a legfrissebb helyi sporthírekkel, akkor is várok mindenki délelőtt 10-re. Én itt leszek. Mindenkinek további kellemes szombat délutánt kívánok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Gyere, Magic Mike! Vigyél!
6: Örvendek, Jane!
5: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
7: Nem,
5: mutasd
7: nem
5: meg.
7: Teszek ilyet.
5: Úristen!
3: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban. Vesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
8: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
3: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
2: Reklámot hallottak.
9: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
10: Továbbra is kampányhangulat uralkodik Magyarországon, és a közbeszéd minőségének romlása miatt egyelőre nem látszik enyhülés. Erről beszélt Kosztrihán Dávid, a Magyar Egység Mozgalom egyik alapítója Balassagyarmaton. A Nógrád vármegyei származású politikus szerint inkább az egyetértési pontokat kellene keresni, és nem szabad a politikától várni életünk minden problémájának megoldását. Az eseményt Litkei Máté, a mozgalom vezetője nyitotta meg. Szerinte az Európai Unióban komoly gazdasági nehézségek van, és a válság várhatóan Magyarországra is hatással lesz, ami társadalmi feszültségeket okozhat. Úgy fogalmazott, sok magyar saját erejéből szeretne tenni az ország jövőjéért, de még keresi a helyét. Vukics Ferenc katonai és biztonságpolitikai szakértő előadásában a stratégiai gondolkodás és a családok szerepét emelte ki. Karácsonyfákat keres Vácmárosa az idei ünnepi időszakra. A Váci Városfejlesztő Kft. Közleménye szerint az elmúlt évek hagyományát folytatva idén is olyan fenyőfákat várnak a lakosságtól, amelyek városi karácsonyfaként díszíthetik majd Vácot. Elsősorban szép, terebélyes és magas fenyőfákat keresnek. Olyanokat, amelyek esetleg már túlnőtték a kertet, vagy akadályozzák a ház körüli tevékenységeket, ugyanakkor nagyobb munkagépekkel, például teherautóval és daruval jól megközelíthetik. Aki szívesen felajánlaná fenyőfáját, november 15-ig jelentkezhet a Váci Városfejlesztő Kft.-nél. A fa kivágásáról, elszállításáról és felállításáról idén is a társaság gondoskodik. 5 vagyonelleni bűncselekménnyel gyanúsítanak a Bátony terenyei nyomozók egy 39 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint az elmúlt fél évben több mint 500 000 forint kárt okozott, írja a polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi márciusban testvérével közös lakásukból hifi erősítőt és mobiltelefont vitt el, mintegy 175 000 forint értékben. Ezt követően két alkalommal sportcipőket lopott társasházak bejáratai elől, augusztus végén pedig egy elektromos rollert vitt el egy csentei út épületből. Szeptember 14-én egy helyi lakostól kölcsönkért egy 145 000 forint értékű rollert, de azt nem adta vissza. A férfi összesen 564 879 forint kárt okozott, amelyből csaknem 270 000 forint megtérült. Szeptember 15-én elfogták, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Korábban is többször elítélték vagyonelleni bűncselekmények miatt.
11: Megtorpant a gyermekek átoltottsági aránya Európában, ami a védőoltásokkal megelőzhető betegségek újbóli megjelenéséhez vezethet. Figyelmeztet egy friss nemzetközi tanulmány. A kutatók szerint 2019 óta 16 uniós országban legalább 4 vakcina esetében csökkent a lefedettség, ami leginkább a koronavírus járvány miatti fennakadásokkal magyarázható. A legkedvezőtlenebb helyzet Romániában alakult ki, ahol minden vizsgált oltásnál 80% alá esett a mutató. A
10: negatív trendekkel szemben Magyarország a legjobban teljesítő államok között szerepel. Hasonló a Luxemburgokhoz és Portugáliához, hazánkban is eléri vagy meghaladja a 95%-ot a rendelkezésre álló adatok szerinti átoltottság. A szakértők hangsúlyozzák, hogy az immunitás megőrzése és az egyéni védettség biztosítása érdekében nemzetközi szintű, összehangolt intézkedésekre van szükség.
9: Időjárás.
10: Többnyire napos, száraz időre van kilátás, azonban lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge, mérsékelt lesz. 23-26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Közlekedés.
10: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
9: Megafon, nagyot szól.

0: 89.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: A Gál Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Gyere, Magic Mike!
7: Örvendek, Jane!
6: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
8: Nem,
6: mutasd
8: nem
6: meg.
8: Teszek ilyet.
0: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: 17 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
12: Hírek.
11: Lakossági jelzések érkeztek a Galgag után tapasztalható drónozással kapcsolatban, közölte a település polgármestere Agócs Gábor a falu közösségi oldalán. A településvezető arra hívta fel a drónhasználók figyelmét, hogy a repülőeszközök használatakor is tiszteletben kell tartani mások magánéletét, nyugalmát és tulajdonát. A polgármester szerint senkinek nem kellene kellemetlenül éreznie magát saját udvarán, kertjében, teraszán vagy otthon a környezetében azért, mert egy drónkamerája őt vagy környezetét figyeli. Hasonlóan fontos a gyalogosan vagy kerékpárral közlekedők magánszférájának tisztelete is. Agócs Gábor hangsúlyozta, nem magával a drónozással van probléma, hiszen az hasznos és szép hobbi lehet. Arra kérte a használókat, hogy ne irányítsák kamerájukat mások magánterületére, és ne készítsenek célzott felvételeket hozzájárulás nélkül. A szabályok betartása és a lakók nyugalmának tisztelete közös érdek, fogalmazott. Nyílt pályázaton keres kormány megbízottat a Nógrád vármegyei kormányhivatal élére a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A tisztség október 1-től ismét a kormány megbízott elnevezést viseli, miután 2022-ben főispánra változtatták a megnevezését. A kormány megbízott a kormány helyi képviseletét látja el, és vezeti a vármegyei kormányhivatalt. Nógrádban ezt a feladatot a kezdetektől idén tavaszig Szabó Sándor töltötte be. Megbízatása áprilisban a kormánymandátum párhuzamosan megszűnt. Azóta több vármegyében új vezetőt neveztek ki, Nógrád azonban azon 10 kormányhivatal között van, amelyek élére most nyílt pályázaton keresnek kormány megbízottat. A pályázat feltétele a büntetlen előélet és a felsőfokú végzettség, emellett legalább 3 év közigazgatási, jogi, közpénzügyi vagy szervezetirányítási szakmai tapasztalat szükséges. A jelentkezéseket szeptember 25-ig várják. 5 vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítanak a Bátonyterenyei nyomozók egy 39 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint az elmúlt fél évben több mint 500 000 forint kárt okozott, írja a polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi márciusban testvérével közös lakásukból hifi erősítőt és mobiltelefont vitt el, mintegy 175 000 forint értékben. Ezt követően 2 alkalommal sportcipőket lopott társasházak bejáratai elől, augusztus végén pedig egy elektromos rollert vitt el egy csentei úti épületből. Szeptember 14-én egy helyi lakostól kölcsönkért egy 145 000 forint értékű rollert, de azt nem adta vissza. A férfi összesen 564 000 879 forint kárt okozott, amelyből csaknem 270 000 forint megtérült. Szeptember 15-én elfogták, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Korábban is többször elítélték vagyonelleni bűncselekmények miatt. Biztosan nem vezeti ki szeptember 30-ával a kamatstopot. Az intézkedés változatlan feltételekkel érvényben marad, jelentette be a pénzügyminisztérium. Az adósságfék kivezetéséről nem tudott megegyezni a kormány és a bankszektor, mivel a felek álláspontja jelentősen eltért. A pénzintézetek a teljes kivezetést javasolták úgy, hogy csak a leginkább rászoruló, körülbelül 10-20 000 sérülékeny adósnak nyújtanának célzott segítséget. Ezzel szemben a kormány a lakossági ügyfelek többségénél mindaddig fenntartaná védelmet, kamatvédelmet, amíg a piaci kamatszint nem csökken egy biztonságos küszöbérték alá. Elemzők szerint az egyeztetések újraindulása azért is bizonytalan, mert a kérdésben a kormány megvárhatja az Alkotmánybíróság döntését is, ahová korábban több bank fordult jogorvoslatért. A 2022-ben bevezetett kamatstop jelenleg mintegy 200 ezer lakossági hitelszerződést érint, és eddig nagyjából 500 milliárd forintos veszteséget jelentett a magyarországi bankok számára.
1: Közlekedés.
11: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
9: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
8: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Gyere, Magic Mike!
4: Örvendek, Jane.
3: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
5: Nem teszek ilyet.
3: Úristen!
1: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
6: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 19-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
6: Hírek.
7: Lakossági jelzések érkeztek a Galgag után tapasztalható drónozással kapcsolatban, közölte a település polgármestere Agócs Gábor a falu közösségi oldalán. A településvezető arra hívta fel a drónhasználók figyelmét, hogy a repülőeszközök használatakor is tiszteletben kell tartani mások magánéletét, nyugalmát és tulajdonát. A polgármester szerint senkinek nem kellene kellemetlenül éreznie magát saját udvarán, kertjében, teraszán vagy otthon a környezetében azért, mert egy drónkamerája őt vagy környezetét figyeli. Hasonlóan fontos a gyalogosan vagy kerékpárral közlekedők magánszférájának tisztelete is. Agócs Gábor hangsúlyozta, nem magával a drónozással van probléma, hiszen az hasznos és szép hobbi lehet. Arra kérte a használókat, hogy ne irányítsák kamerájukat mások magánterületére, és ne készítsenek célzott felvételeket hozzájárulás nélkül. A szabályok betartása és a lakók nyugalmának tisztelete közös érdek, fogalmazott. Nyílt pályázaton keres kormány megbízottat a Nógrád vármegyei kormányhivatal élére a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A tisztség október 1-től ismét a kormány megbízott elnevezést viseli, miután 2022-ben főispánra változtatták a megnevezését. A kormány megbízott a kormány helyi képviseletét látja el, és vezeti a vármegyei kormányhivatalt. Nógrádban ezt a feladatot a kezdetektől idén tavaszig Szabó Sándor töltötte be. Megbízatása áprilisban a kormány mandátumával párhuzamosan megszűnt. Azóta több vármegyében új vezetőt neveztek ki, Nógrád azonban azon 10 kormányhivatal között van, amelyek élére most nyílt pályázaton keresnek kormány megbízottat. A pályázat feltétele a büntetlen előélet és a felsőfokú végzettség, emellett legalább 3 év közigazgatási, jogi, közpénzügyi vagy szervezetirányítási szakmai tapasztalat szükséges. A jelentkezéseket szeptember 25-éig várják. 5 vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítanak a Bátonyterenyei nyomozók egy 39 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint az elmúlt fél évben több mint 500 000 forint kárt okozott, írja a polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi márciusban testvérével közös lakásukból hifi erősítőt és mobiltelefont vitt el, mintegy 175 000 forint értékben. Ezt követően 2 alkalommal sportcipőket lopott társasházak bejáratai elől, augusztus végén pedig egy elektromos rollert vitt el egy csentei út épületből. Szeptember 14-én egy helyi lakostól kölcsönkért egy 145 000 forint értékű rollert, de azt nem adta vissza. A férfi összesen 564 879 forint kárt okozott, amelyből csaknem 270 000 forint megtérült. Szeptember 15-én elfogták, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Korábban is többször elítélték vagyon elleni bűncselekmények miatt. Biztosan nem vezeti ki szeptember 30-ával a kamatstopot. Az intézkedés változatlan feltételekkel érvényben marad, jelentette be a pénzügyminisztérium. Az adósságfék kivezetéséről nem tudott megegyezni a kormány és a bankszektor, mivel a felek álláspontja jelentősen eltért. A pénzintézetek a teljes kivezetést javasolták úgy, hogy csak a leginkább rászoruló, körülbelül 10-20 000 sérülékeny adósnak nyújtanának célzott segítséget. Ezzel szemben a kormány a lakossági ügyfelek többségénél mindaddig fenntartaná védelmet, amíg a piaci kamatszint nem csökken egy biztonságos küszöbérték alá. Elemzők szerint az egyeztetések újraindulása azért is bizonytalan, mert a kérdésben a kormány megvárhatja az Alkotmánybíróság döntését is, ahová korábban több bank fordult jogorvoslatért. A 2022-ben bevezetett kamatstop jelenleg mintegy 200 000 lakossági hitelszerződést érint, és eddig nagyjából 500 milliárd forintos veszteséget jelentett a magyarországi bankok számára.
0: Közlekedés.
7: Ma éjjel Verőcén az Árpád úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban.
6: Megafon, nagyot szól.

0: 88.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: Reklám. Reklám. Ne vesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
1: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
0: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu. Reklámot hallottak.
2: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
3: Nyílt pályázaton keres kormány megbízottat a Nógrád vármegyei kormányhivatal élére a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A tisztség október 1-től ismét a kormány megbízott elnevezést viseli, miután 2022-ben főispánra változtatták a megnevezését. A kormány megbízott a kormány helyi képviseletét látja el és vezeti a vármegyei kormányhivatalt. Nógrádban ezt a feladatot a kezdetektől idén tavaszig Szabó Sándor töltötte be. Megbízatása áprilisban a kormány mandátum párhuzamosan megszűnt. Azóta több vármegyében új vezetőt neveztek ki, Nógrád azonban azon 10 kormányhivatal között van, amelyek élére most nyílt pályázaton keresnek kormány megbízottat. A pályázat feltétele a büntetlen előélet és a felsőfokú végzettség, emellett legalább 3 év közigazgatási, jogi, közpénzügyi vagy szervezetirányítási szakmai tapasztalat szükséges. A jelentkezéseket szeptember 25-éig várják. 6. alkalommal rendezték meg Losoncon az esti villanyfényes futóversenyt, mintegy 350 résztvevővel. A 4 vessző 4 kilométeres távon a nógrádi versenyzők remekeltek. A 39 év alatti férfiaknál a Salgó-Tarjáni Atlétikai Klub sportolói szerezték meg az első 3 helyet. Varga Félix pályacsúccsal 13 perc 40 másodperces idővel győzött. Az 50 év felettieknél Bartus Ferenc, a nőknél ugyanebben a korosztályban Simon Lilla. Hétfőtől újraindul a hétköznapi autóforgalom a pesti alsórakparton. A Budapest Városháza tájékoztatása szerint a rakparti szezon lassan a végéhez közeledik, így hétfőtől a munkanapokon ismét birtokba vehetik a gépjárművek a pesti alsórakpartot. A gyalogosoknak és kikapcsolódni vágyóknak azonban a hétvégéken továbbra sem kell lemondaniuk a dunaparti élményekről. Péntek este 18 óra 30 perctől hétfő hajnal 5 óráig a szakasz továbbra is teljesen autómentes marad. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a hétvégi lezárások idején továbbra is várják a kilátogatókat, a közösségi programok, a sportolási lehetőségek és a szabadtéri kulturális lehetőségek. Hozzátették, a pihenni vágyók így még néhány héten át élvezhetik a naplementés sétákat és a hosszú dunaparti estéket a főváros szívében. A naprendszer legnagyobb újonnan kialakult kráterét fedezte fel a NASA egyik kutatója a Holdon, írja egy tudományos lap. A több mint 220 méter széles és mintegy 43 méter mély képződményt McGetchin kráternek nevezték el. Robert Wagner a Lunar Reconnaissance Orbiter felvételeinek elemzésekor egy szokatlanul fényes foltra figyelt fel, így azonosította a krátert. A kutatók szerint 2024 áprilisa és májusa között egy 9-18 méter széles aszteroida vagy üstökös csapódhatott a Hold felszínébe. Hasonló méretű becsapódás átlagosan 130 évente, vagy még ritkábban történik. A felfedezést ismertető tanulmány szeptember 16-án jelent meg. A színész Tom Cruise szerint nincs baja sem a televízióval, sem a streaminggel, így a Netflix-el sem. Egy brit lapnak adott interjújában a színész ugyanakkor hangsúlyozta, számára a mozizás különleges élmény, mert a nézők közösen, egy teremben érhetnek át egy filmet. Cruise az elmúlt években többször kiállt a hagyományos mozi forgalmazás mellett. A Top Gun Maverick világszerte csaknem másfél milliárd dollárt hozott, Steven Spielberg pedig úgy fogalmazott, hogy a film lényegében megmentette a mozis forgalmazást. Cruise munkatempójáról is beszélt és elismerte, sokat vár el munkatársaitól, amit már a közös munka elején tisztáz. Kilépett Ed Sheeran valamennyi előzenekara a brit énekes észak- és dél-amerikai turnéjáról, miután a szervezők levették a programról Macklemore-t. A rappert egy New Jersey koncert után távolították el, ahol palesztinpárti kijelentéseket tett és a gázai háborúról mutatott képeket. Az előzenekarok, köztük Finneas, Aaron Rowe, a Lucas Graham és a Beoga szolidaritásból távoztak. Sheeran közölte, Macklemore eltávolítása a promóter döntése volt, nem az övé. Az énekes szerint megdöbbentő az izraeli-palesztin konfliktus, és a békéhez sokféle megközelítésnek kell teret adni.
0: Közlekedés.
3: Ma éjjel Verőcén az Árpád úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Továbbra is kampányhangulat uralkodik Magyarországon, és a közbeszéd minőségének romlása miatt egyelőre nem látszik enyhülés. Erről beszélt Kosztrihán Dávid, a Magyar Egység Mozgalom egyik alapítója Balassagyarmaton. A Nógrád vármegyei származású politikus szerint inkább az egyetértési pontokat kellene keresni, és nem szabad a politikától várni életünk minden problémájának megoldását. Az eseményt Litkei Máté, a mozgalom vezetője nyitotta meg. Szerinte az Európai Unióban komoly gazdasági nehézségek vannak, és a válság várhatóan Magyarországra is hatással lesz, ami társadalmi feszültségeket okozhat. Úgy fogalmazott, sok magyar saját erejéből szeretne tenni az ország jövőjéért, de még keresi a helyét. Vukics Ferenc katonai és biztonságpolitikai szakértő előadásában a stratégiai gondolkodás és a családok szerepét emelte ki. Karácsonyfákat keres Vácmárosa az idei ünnepi időszakra. A Váci Városfejlesztő Kft. Közleménye szerint az elmúlt évek hagyományát folytatva idén is olyan fenyőfákat várnak a lakosságtól, amelyek városi karácsonyfaként díszíthetik majd Vácot. Elsősorban szép, terebélyes és magas fenyőfákat keresnek. Olyanokat, amelyek esetleg már túlnőtték a kertet, vagy akadályozzák a ház körüli tevékenységeket, ugyanakkor nagyobb munkagépekkel, például teherautóval és daruval jól megközelíthetők. Aki szívesen felajánlaná fenyőfáját, november 15-ig jelentkezhet a Váci Városfejlesztő Kft.-nél. A fa kivágásáról, elszállításáról és felállításáról idén is a társaság gondoskodik. 5 vagyonelleni bűncselekménnyel gyanúsítanak a Bátony terenyei nyomozók egy 39 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint az elmúlt fél évben több mint 500 000 forint kárt okozott, írja a polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi márciusban testvérével közös lakásukból hifi erősítőt és mobiltelefont vitt el, mintegy 175 000 forint értékben. Ezt követően két alkalommal sportcipőket lopott társasházak bejáratai elől, augusztus végén pedig egy elektromos rollert vitt el egy csentei úti épületből. Szeptember 14-én egy helyi lakostól kölcsönkért egy 145 000 forint értékű rollert, de azt nem adta vissza. A férfi összesen 564 000 879 forint kárt okozott, amelyből csaknem 270 000 forint megtérült. Szeptember 15-én elfogták, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Korábban is többször elítélték vagyonelleni bűncselekmények miatt.
3: Megtorpant a gyermekek átoltottsági aránya Európában, ami a védőoltásokkal megelőzhető betegségek újbóli megjelenéséhez vezethet. Figyelmeztet egy friss nemzetközi tanulmány. A kutatók szerint 2019 óta 16 uniós országban legalább 4 vakcina esetében csökkent a lefedettség, ami leginkább a koronavírus járvány miatti fennakadásokkal magyarázható. A legkedvezőtlenebb helyzet Romániában alakult ki, ahol minden vizsgált oltásnál 80% alá esett a mutató. A negatív trendekkel szemben Magyarország a legjobban teljesítő államok között szerepel. Hasonlóan Luxemburgokhoz és Portugáliához, hazánkban is eléri vagy meghaladja a 95%-ot a rendelkezésre álló adatok szerinti átoltottság. A szakértők hangsúlyozzák, hogy az immunitás megőrzése és az egyéni védettség biztosítása érdekében nemzetközi szintű, összehangolt intézkedésekre van szükség.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Verőcén az Árpád úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
1: És most!
0: Megalapozzuk az este hangulatát! Indul a parti a 80-as, 90-es évek és

0: hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulislágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány. Jelentette be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán. Felhívta a figyelmet arra is, hogy akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta megváltozott a lakóhelyük, ellenőrizzék, hogy új címük szerepele a Magyar Állam kincstár rendszerében. Az érintettek erről az ügyfélkapun keresztül is tájékoztatást kaphatnak. Ha a nyilvántartott cím eltér a lakcímkártyán szereplőtől, a változást szeptember 20 azaz holnapig kell bejelenteni. Akik az első részletet postán kapták, azoknak nincs teendőjük. Az utalvány ugyanis ugyanarra a címre érkezik. A kormány összesen 100 000 forintos iskolakezdési támogatást biztosít a rászoruló gyermekek meghatározott körének két részletben. A támogatás automatikus, így igényelni sem kell, és adó sem terheli. Az első 50 000 forintos részletet augusztus végén folyósították. Hétfőtől újraindul a hétköznapi autóforgalom a pesti alsórakparton. A Budapest Városháza tájékoztatása szerint a rakparti szezon lassan a végéhez közeledik, így hétfőtől a munkanapokon ismét birtokba vehetik a gépjárművek a pesti alsórakpartot. A gyalogosoknak és kikapcsolódni vágyóknak azonban a hétvégéken továbbra sem kell lemondaniuk a Dunaparti élményekről. Péntek este 18 óra 30 perctől hétfő hajnal 5 óráig a szakasz továbbra is teljesen autómentes marad. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a hétvégi lezárások idején továbbra is várják a kilátogatókat, a közösségi programok, a sportolási lehetőségek és a szabadtéri kulturális lehetőségek. Hozzátették, a pihenni vágyók így még néhány héten át élvezhetik a naplementés sétákat és a hosszú Dunaparti estéket a főváros szívében. Jelentősen átalakítja működését Szlovákiában a 365 pont bank, miután a CSOB tulajdonába került, írja az újszó.com. A pénzintézet június óta 15 bankautomatáját szüntette meg, emellett 9 városban a fiókjait közvetlenül a tulajdonos helyiségeibe költöztette át. Az intézkedések Pozsonyt, Nagyszombatot és Losoncot is érintik. A változások a szállnacsomagok feltételeit is módosították. A prémium ügyfelek az eddigi 4 helyet már csak havi két alkalommal vehetnek fel ingyen készpénzt idegen bankok automatáiból. Ugyanakkor a CSOB hálózata már sajátként használható, bár bizonyos szolgáltatások, mint a készpénzbefizetés még nem érhetők el. Szakértők szerint a hálózatok fokozatos összevonása a márkanév későbbi megszűnését vetíti előre. A színész Tom Cruise szerint nincs baja sem a televízióval, sem a streaminggel, így a Netflix-el sem. Egy brit lapnak adott interjújában a színész ugyanakkor hangsúlyozta, számára a mozizás különleges élmény, mert a nézők közösen, egy teremben érhetnek át egy filmet. Cruise az elmúlt években többször kiállt a hagyományos moziforgalmazás mellett. A Top Gun Maverick világszerte csaknem másfél milliárd dollárt hozott, Steven Spielberg pedig úgy fogalmazott, hogy a film lényegében megmentette a mozis forgalmazást. Cruise munkatempójáról is beszélt és elismerte, sokat vár el munkatársaitól, amit már a közös munka elején tisztáz.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Verőcén az Árpád úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
1: És most!
0: Megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
1: Megaparti!
0: Megaparti!

0: Ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 19-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Lakossági jelzések érkeztek a Galgag után tapasztalható drónozással kapcsolatban, közölte a település polgármestere Agócs Gábor a falu közösségi oldalán. A településvezető arra hívta fel a drónhasználók figyelmét, hogy a repülőeszközök használatakor is tiszteletben kell tartani mások magánéletét, nyugalmát és tulajdonát. A polgármester szerint senkinek nem kellene kellemetlenül éreznie magát saját udvarán, kertjében, teraszán vagy otthona környezetében azért, mert egy drónkamerája őt vagy környezetét figyeli. Hasonlóan fontos a gyalogosan vagy kerékpárral közlekedők magánszférájának tisztelete is. Agócs Gábor hangsúlyozta, nem magával a drónozással van probléma, hiszen az hasznos és szép hobbi lehet. Arra kérte a használókat, hogy ne irányítsák kamerájukat mások magánterületére, és ne készítsenek célzott felvételeket hozzájárulás nélkül. A szabályok betartása és a lakók nyugalmának tisztelete közös érdek fogalmazott. Nyílt pályázaton keres kormány megbízottat a Nógrád vármegyei kormányhivatal élére a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. A tisztség október 1-től ismét a kormány megbízott elnevezést viseli, miután 2022-ben főispánra változtatták a megnevezését. A kormány megbízott a kormány helyi képviseletét látja el és vezeti a vármegyei kormányhivatalt. Nógrádban ezt a feladatot a kezdetektől idén tavaszig Szabó Sándor töltötte be. Megbízatása áprilisban a kormánymandátumával párhuzamosan megszűnt. Azóta több vármegyében új vezetőt neveztek ki, Nógrád azonban azon 10 kormányhivatal között van, amelyek élére most nyílt pályázaton keresnek kormány megbízottat. A pályázat feltétele a büntetlen előélet és a felsőfokú végzettség, emellett legalább 3 év közigazgatási, jogi, közpénzügyi vagy szervezetirányítási szakmai tapasztalat szükséges. A jelentkezéseket szeptember 25-éig várják. 5 vagyonelleni bűncselekménnyel gyanúsítanak a Bátony terenyei nyomozók egy 39 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint az elmúlt fél évben több mint 500 000 forint kárt okozott, írja a polisz.hu. A rendőrség szerint a férfi márciusban testvérével közös lakásukból hifi erősítőt és mobiltelefont vitt el, mintegy 175 000 forint értékben. Ezt követően 2 alkalommal sportcipőket lopott társasházak bejáratai elől, augusztus végén pedig egy elektromos rollert vitt el egy Csentei úti épületből. Szeptember 14-én egy helyi lakostól kölcsönkért egy 145 000 forint értékű rollert, de azt nem adta vissza. A férfi összesen 564 879 forint kárt okozott, amelyből csaknem 270 000 forint megtérült. Szeptember 15-én elfogták, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Korábban is többször elítélték vagyonelleni bűncselekmények miatt.
4: Biztosan nem vezeti ki szeptember 30-ával a kamatstopot. Az intézkedés változatlan feltételekkel érvényben marad, jelentette be a pénzügyminisztérium. Az adósságfék kivezetéséről nem tudott megegyezni a kormány és a bankszektor, mivel a felek álláspontja jelentősen eltért. A pénzintézetek a teljes kivezetést javasolták úgy, hogy csak a leginkább rászoruló, körülbelül 10-20 000 sérülékeny adósnak nyújtanának célzott segítséget. Ezzel szemben a kormány a lakossági ügyfelek többségénél mindaddig fenntartaná védelmet, amíg a piaci kamatszint nem csökken egy biztonságos küszöbérték alá. Elemzők szerint az egyeztetések újraindulása azért is bizonytalan, mert a kérdésben a kormány megvárhatja az alkotmánybíróság döntését is, ahová korábban több bank fordult jogorvoslatért. A 2022-ben bevezetett kamatstop jelenleg mintegy 200 000 lakossági hitelszerződést érint, és eddig nagyjából 500 milliárd forintos veszteséget jelentett a magyarországi bankok számára.
0: Közlekedés.
3: Mai jel Verőcén az Árpád úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.
5: Csak

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Biztosan nem vezeti ki szeptember 30-ával a kamatstopot. Az intézkedés változatlan feltételekkel érvényben marad, jelentette be a pénzügyminisztérium. Az adósságfék kivezetéséről nem tudott megegyezni a kormány és a bankszektor, mivel a felek álláspontja jelentősen eltért. A pénzintézetek a teljes kivezetést javasolták úgy, hogy csak a leginkább rászoruló, körülbelül 10-20 ezer sérülékeny adósnak nyújtanának célzott segítséget. Ezzel szemben a kormány a lakossági ügyfelek többségénél mindaddig fenntartaná védelmet, amíg a piaci kamatszint nem csökken egy biztonságos küszöbérték alá. Elemzők szerint az egyeztetések újraindulása azért is bizonytalan, mert a kérdésben a kormány megvárhatja az Alkotmánybíróság döntését is, ahová korábban több bank fordult jogorvoslatért. A 2022-ben bevezetett kamatstop jelenleg mintegy 200 ezer lakossági hitelszerződést érint, és eddig nagyjából 500 milliárd forintos veszteséget jelentett a magyarországi bankok számára. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány, jelentette be Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán. Felhívta a figyelmet arra is, hogy akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta megváltozott a lakóhelyük, ellenőrizzék, hogy új címük szerepele a Magyar Állam kincstár rendszerében. Az érintettek erről az ügyfélkapun keresztül is tájékoztatást kaphatnak. Ha a nyilvántartott cím eltér a lakcímkártyán szereplőtől, a változást szeptember 20-án, azaz holnapig kell bejelenteni. Akik az első részletet postán kapták, azoknak nincs teendőjük. Az utalvány ugyanis ugyanarra a címre érkezik. A kormány összesen 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást biztosít a rászoruló gyermekek meghatározott körének két részletben. A támogatás automatikus, így igényelni sem kell, és adó sem terheli. Az első 50 ezer forintos részletet augusztus végén folyósították. Történelmi csúcsra több mint 5500 milliárd forintra emelkedett július végén a kincstári egységes számla egyenlege, derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. A rekordösszegű állami betétállományhoz a júliusi költségvetési többlet mellett a sikeres állampapír és devizakötvény kibocsátások is hozzájárultak. Bár augusztusban az uniós programok előfinanszírozása miatt a tartalék 4300 milliárd forint közelébe csökkent, a kormányzati likviditás továbbra is kiemelkedően magas. A szakértők szerint a kincstári számla magas egyenlege, valamint a jegybank augusztus végére 63 vessző 5 milliárd euróra növekedett, szintén rekordot jelentő devizatartaléka, együttesen rendkívül erős védőhálót biztosít a magyar gazdaság számára az esetleges külső pénzügyi piaci hatásokkal szemben. Kilépett Ed Sheeran valamennyi előzenekara a brit énekes észak- és dél-amerikai turnéjáról, miután a szervezők levették a programról Macklemore-t. A rappert egy New Jersey koncert után távolították el, ahol palesztinpárti kijelentéseket tett és a gázai háborúról mutatott képeket. Az előzenekarok, köztük Finneas, Aaron Rowe, a Lucas Graham és a Beoga szolidaritásból távoztak. Sheeran közölte, Macklemore eltávolítása a promóter döntése volt, nem az övé. Az énekes szerint megdöbbentő az izraeli-palesztin konfliktus, és a békéhez sokféle megközelítésnek kell teret adni.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Verőcén az Árpád úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 0 óra.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 20-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Orosz gázimport nélkül is megoldhatónak tartja Magyarország ellátását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Telexnek adott interjúban azt mondta, ha a jelenlegi folyamatok szerint alakul a helyzet, 2027. októberében sem lesz ellátási gond. A miniszter szerint Magyarország több irányból is beszerezhet földgázt, és az alternatív források aránya növelhető. Úgy fogalmazott, az orosz import magas aránya elsősorban gazdasági okokra vezethető vissza, ugyanakkor a beszerzést korábban jobb lehetett volna diverzifikálni. Kapitány István szerint tárgyalások zajlanak az alternatív energiaforrásokról, és a gázellátás versenyképes áron is biztosítható. A miniszter közölte azt is, hogy évvégéig lezárják a Paks második beruházás felülvizsgálatát. Vizsgálják továbbá a Paks első üzemidejének újabb 20 évvel történő meghosszabbítását. Az energiatárolási kapacitást 2030-ig jelentősen növelnék, miközben a hazai napenergiatermelés már meghaladja a 8000 megawattot. A Fidesz országos elnöksége szerint súlyos hiba volt a kormány részéről az üzemanyagok védetárának idő előtti kivezetése. A párt pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, áttekintették a magyarországi üzemanyagárválságot és azonnali intézkedést sürgetnek. A Fidesz szerint a kormány indokolatlanul gyorsan szüntette meg a védetár rendszerét. A párt bírálta a kormány 5000 forintos javaslatát is, amelyet közleményükben viccnek neveztek. A Fidesz szerint a fuvarozó a gazdálkodók és a személyautóval közlekedők védelmére van szükség. Álláspontjuk szerint ennek legegyszerűbb módja a korábbi védettár visszaállítása lenne, amelynek pénzügyi fedezete a 2026-os költségvetésben rendelkezésre áll. A közleményben azt is hangsúlyozták, szerintük nem lehet szempont, hogy a rendszert korábban a nemzeti kormány vezette be, és felelős kormányzati fellépést sürgetnek. Kügerli Johanna illusztrátor Fejben dől el című munkája nyerte az idei arcplakát kiállítás fődíját Budapesten. A 26. közérzeti kiállítás pályázatát idegrendszerváltás címmel hirdették meg. A második helyezést Északi Tamás Black Mirror Ébredések című alkotása szerezte meg. A harmadik díjat pedig Madarász Móric Elbaszott lények című munkája kapta. A borz díjat, vagyis a legkedélyborzolóbb alkotás elismerését Erdélyi Enikő Viktor Új hobbija című munkája nyert el, amelyet édesanyjával közösen készített. Az idei pályázatra mintegy 900 alkotás érkezett. A szervezők szerint az ARC egyik legfontosabb értéke az önkifejezés és az ötletek bemutatása. A kiállítás október 18-áig látható Budapesten, a 11. kerületi Goldman György téren, a Budapesti Műszaki Egyetem E-épülete melletti parkolóban, a Petőfi híd Budai híd főénél. Saját gyroszozót nyitott Salgótarjánban az énekes Olá Gergő, írja az Index.hu. Az X-Faktor egykori győztese augusztus végén nyitotta meg a Pitázót, amelynek ötlete egy régi, gyerekkori álmából született. Az énekes hónapokon át dolgozott a vendéglátóhely megvalósításán, és az érkezőt közösségi oldalán is bemutatta követőinek. Olá Gergő elmondása szerint már gyerekként érdekelte a gasztronómia, otthon is gyakran kísérletezett különféle ételekkel. Fiatalon fogalmazódott meg benne, hogy egyszer saját büfét szeretne nyitni. Célja, hogy a salgótarjániaknak egy barátságos, jó hangulatú helyet kínáljon, ahol különleges ételeket kóstolhatnak. A pitázó házi pitával, kézműves húsokkal és más ínyenc falatokkal várja a vendégeket. Az énekes szerint a hely megnyitásával újabb fontos álma vált valóra.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Orosz gázimport nélkül is megoldhatónak tartja Magyarország ellátását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Telexnek adott interjúban azt mondta, ha a jelenlegi folyamatok szerint alakul a helyzet, 2027 októberében sem lesz ellátási gond. A miniszter szerint Magyarország több irányból is beszerezhet földgázt, és az alternatív források aránya növelhető. Úgy fogalmazott, az orosz import magas aránya elsősorban gazdasági okokra vezethető vissza, ugyanakkor a beszerzést korábban jobb lehetett volna diverzifikálni. Kapitány István szerint tárgyalások zajlanak az alternatív energiaforrásokról, és a gázellátás versenyképes áron is biztosítható. A miniszter közölte azt is, hogy évvégéig lezárják a Paks második beruházás felülvizsgálatát. Vizsgálják továbbá a Paks első üzemidejének újabb 20 évvel történő meghosszabbítását. Az energiatárolási kapacitást 2030-ig jelentősen növelnék, miközben a hazai napenergiatermelés már meghaladja a 8000 megawattot. A Fidesz országos elnöksége szerint súlyos hiba volt a kormány részéről az üzemanyagok védetárának idő előtti kivezetése. A párt pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, áttekintették a magyarországi üzemanyagárválságot és azonnali intézkedést sürgetnek. A Fidesz szerint a kormány indokolatlanul gyorsan szüntette meg a védetár rendszerét. A párt bírálta a kormány 5000 forintos javaslatát is, amelyet közleményükben viccnek neveztek. A Fidesz szerint a fuvarozó a gazdálkodók és a személyautóval közlekedők védelmére van szükség. Álláspontjuk szerint ennek legegyszerűbb módja a korábbi védettár visszaállítása lenne, amelynek pénzügyi fedezete a 2026-os költségvetésben rendelkezésre áll. A közleményben azt is hangsúlyozták, szerintük nem lehet szempont, hogy a rendszert korábban a nemzeti kormány vezette be, és felelős kormányzati fellépést sürgetnek. Kügerli Johanna illusztrátor Fejben dől el című munkája nyerte az idei arcplakát kiállítás fődíját Budapesten. A 26. közérzeti kiállítás pályázatát idegrendszerváltás címmel hirdették meg. A második helyezést Északi Tamás Black Mirror Ébredések című alkotása szerezte meg. A harmadik díjat pedig Madarász Móric Elbaszott lények című munkája kapta. A borz díjat, vagyis a legkedélyborzolóbb alkotás elismerését Erdélyi Enikő Viktor Új hobbija című munkája nyert el, amelyet édesanyjával közösen készített. Az idei pályázatra mintegy 900 alkotás érkezett. A szervezők szerint az ARC egyik legfontosabb értéke az önkifejezés és az ötletek bemutatása. A kiállítás október 18-áig látható Budapesten, a 11. kerületi Goldman György téren, a Budapesti Műszaki Egyetem E-épülete melletti parkolóban, a Petőfi híd Budai híd főénél. Saját gyroszozót nyitott Salgótarjánban az énekes Olá Gergő, írja az Index.hu. Az X-Faktor egykori győztese augusztus végén nyitotta meg a Pitázót, amelynek ötlete egy régi gyerekkori álmából született. Az énekes hónapokon át dolgozott a vendéglátóhely megvalósításán, és az érkezőt közösségi oldalán is bemutatta követőinek. Olá Gergő elmondása szerint már gyerekként érdekelte a gasztronómia, otthon is gyakran kísérletezett különféle ételekkel. Fiatalon fogalmazódott meg benne, hogy egyszer saját büfét szeretne nyitni. Célja, hogy a salgótarjániaknak egy barátságos, jó hangulatú helyet kínáljon, ahol különleges ételeket kóstolhatnak. A pitázó házi pitával, kézműves húsokkal és más ínyenc falatokkal várja a vendégeket. Az énekes szerint a hely megnyitásával újabb fontos álma vált valóra.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

Libera.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Orosz gázimport nélkül is megoldhatónak tartja Magyarország ellátását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Telexnek adott interjúban azt mondta, ha a jelenlegi folyamatok szerint alakul a helyzet, 2027 októberében sem lesz ellátási gond. A miniszter szerint Magyarország több irányból is beszerezhet földgázt, és az alternatív források aránya növelhető. Úgy fogalmazott, az orosz import magas aránya elsősorban gazdasági okokra vezethető vissza, ugyanakkor a beszerzést korábban jobban lehetett volna diverzifikálni. Kapitány István szerint tárgyalások zajlanak az alternatív energiaforrásokról, és a gázellátás versenyképes áron is biztosítható. A miniszter közölte azt is, hogy évvégéig lezárják a Paks második beruházás felülvizsgálatát. Vizsgálják továbbá a Paks első üzemidejének újabb 20 évvel történő meghosszabbítását. Az energiatárolási kapacitást 2030-ig jelentősen növelnék, miközben a hazai napenergiatermelés már meghaladja a 8000 megawattot. A Fidesz országos elnöksége szerint súlyos hiba volt a kormány részéről az üzemanyagok védetárának idő előtti kivezetése. A párt pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, áttekintették a magyarországi üzemanyagárválságot és azonnali intézkedést sürgetnek. A Fidesz szerint a kormány indokolatlanul gyorsan szüntette meg a védetár rendszerét. A párt bírálta a kormány 5000 forintos javaslatát is, amelyet közleményükben viccnek neveztek. A Fidesz szerint a fuvarozó a gazdálkodók és a személyautóval közlekedők védelmére van szükség. Álláspontjuk szerint ennek legegyszerűbb módja a korábbi védettár visszaállítása lenne, amelynek pénzügyi fedezete a 2026-os költségvetésben rendelkezésre áll. A közleményben azt is hangsúlyozták, szerintük nem lehet szempont, hogy a rendszert korábban a nemzeti kormány vezette be, és felelős kormányzati fellépést sürgetnek. Kügerli Johanna illusztrátor Fejben dől el című munkája nyerte az idei arcplakát kiállítás fődíját Budapesten. A 26. közérzeti kiállítás pályázatát